0: A mentő kórházba szállítottak. Vasárnap több mint 20 helyszínen avatkoztak be az egységek kidőlt fák és leszakadt faágok miatt. A Desedánál nem messze a büféktől egy nagy faág szakadt le, ami ráesett a bicikli útra. Visszatért a KHG Kelner RC női röplabda csapatához Fábián Fanni. A 31 éves feladó átló 8 évvel ezelőtt a 2017-2018-as idényben játszott Kaposváron. A válogatott feladó azóta megfordult Békés Csabán és a Vasasnál, legutóbb pedig az Újpest csapatát erősítette. Fábián Fanni a KNRC negyedik új igazolása a nyáron. Szombaton rendezik meg a Strandok éjszakáját. Az országos programsorozathoz idén 54 fürdő csatlakozik, amelyek többsége éjfélig, néhány pedig akár hajnali egyig vagy kettőig is nyitva tart. A látogatókat koncertek, retro diszkó, szauna szeánszok, strandmozi és számos más program várja. Somogyból az Igali gyógyfürdő, a Marcali gyógyfürdő és a Siófoki Galerius élményfürdő is részt vesz a Strandok éjszakáján. A szlovákiai Nagyszombaton fogadja Ukrajna a magyar válogatottat a labdarúgó nemzetek ligájában. Mivel a háború miatt hosszú ideje nem tud otthon játszani Ukrajna, az Ukrán Szövetség a szlovákiai várost jelölte ki az október 5-i Magyarország elleni mérkőzés helyszínéül. A magyar válogatott szeptember 25-én hazai pályán épp Ukrajna ellen kezdi a Nemzetek Ligája B divíziójának küzdelmeit, majd Észak-Írországba utazik, október 2-án pedig Grúzia érkezik a Puskás arénába.
1: Időjárás jelentés.
0: Hajnalban általában felhős lesz az ég, és kisebb eső, zápor is előfordulhat, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 14 fok lesz. Holnap többnyire napos, száraz idő várható, kevés felhővel az égen és 25 fokos csúcsértékkel.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

0: Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. El akartak lopni szombat este Böhönyén egy autót, amiben benne volt az indító kulcs. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 19 éves helyi fiatal vette észre, hogy a kocsinak le van húzva az ablaka és a kulcs is benne van, így a haverjával bepattantak. Mivel a fiatal nem tudott vezetni, az indítás után rögtön neki ment a szemben lévő villanyoszlopnak. Ekkor sem adta fel, újra beindította a lefulladt autót, amivel aztán megint neki ment a villanyoszlopnak. A fiú és társa ezután inkább gyalog elmenekült, de hétfőn elfogták őket a rendőrök, és jármű önkényes elvétele miatt eljárást indítottak. Súlyosan megsérült egy nő Balatonbogláról, miután elektromos rollerrel ütött el egy 12 éves fiú. A baleset szombaton késő este történt a Platán strand sétányán. A rendőrség tájékoztatása szerint a fiú bukósisak nélkül közlekedett, a nő súlyosan, a rolleres pedig könnyű sérüléseket szenvedett. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy a nagy teljesítményű elektromos roller nem játék, használatához pedig elengedhetetlen a Kressz ismerete és a megfelelő védőfelszerelés viselése. Fegyverrel raboltak ki egy nagykanizsai benzinkutat hétfőjjel. A tettes hajnali 3 órakor ment be a töltőállomásra, ahol egy fegyverrel a kezében arra kérte az alkalmazottat, hogy adját neki a kasszában található pénzt. A nő oda is adta a 60 ezer forint készpénzt, ami mellé 2 üveg vodkát is elvitt a rabló. A rendőrök a bejelentés után a térfigyelő kamerák és nyomkövető kutyák segítségével 3 óra múlva elkapták a tettest a lakásán. Mint kiderült, a 32 éves férfi idén februárban betört egy nagykanizsai kisboltba is. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki felgyújtott egy rendőrautót Gödöllőn. A férfi június elején a rendőrkapitányság előtt égés gyorsító anyaggal öntötte le az egyik szolgálati autót, majd meggyújtotta. A jármű teljesen kiégett, de a rendőrök és a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a lángok nem terjedtek át a többi autóra és az épületre.
1: Időjárás jelentés.
0: Hajnalban általában felhős lesz az ég, és kisebb esőzápor is előfordulhat, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 14 fok lesz. Holnap többnyire napos, száraz idő várható, kevés felhővel az égen és 25 fokos csúcsértékkel.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

szeretem az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem karácsony szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok izzadságszaga, és egész Budapest

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserpami Krisztiántól hallják. Folytatódik a seprőgépes utcatisztítás Kaposváron. Szerdán reggel 8 órától a Kontrási utcában, valamint a Zárda

0: méter magas játékos korábban Dániában, Szerbiában és Japánban is röplabdázott, legutóbb pedig a Nancy csapatát erősítette. Csütörtök este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Este 8 órától a fenvi.hu oldalon derül ki, hogy kik jutottak be a választott egyetemre vagy főiskolára, az eredményről pedig SMS-ben és e-mailben is értesítik a jelentkezőket. Idén is rekordszámú 140 ezer jelentkezés érkezett a felsőoktatásba, mintegy 10 ezerrel több, mint tavaly. A legtöbben idén is gazdasági, orvosi, műszaki és informatikai képzésekre jelentkeztek. Betörő buktatott le egy marihuána termesztőt a Tolna megyei Simontornyán. A településen több lopás is történt az elmúlt időszakban, egy házból például eltűnt egy karóra és egy nyaklánc is. A nyomozók egy 22 éves helyi fiatalemberre gyanakodtak, aki pedig erről mit sem sejtve, besétált a rendőrségre, hogy elmondja, hogy egy pincében marihuána ültetvényt talált. A férfinak elmondták, hogy őt gyanúsítják a betörésekkel, és be is ismerte a bűncselekmények elkövetését, illetve azt is elárulta, hogy hol vannak a lopott tárgyak. A rendőrök emellett előállították a marihuána ültetvény tulajdonosát is. A 48 éves helyi férfi pincében 18 tő kanabiszt foglaltak le.
1: Időjárás jelentés.
0: Hajnalban általában felhős lesz az ég, és kisebb eső, zápor is előfordulhat, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 14 fok lesz. Holnap többnyire napos, száraz idő várható, kevés felhővel az égen és 25 fokos csúcsértékkel.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.
1: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell. Az eső mossa szét, közben mennydörög az ég. Sok falevél zúgja el, hogy így hagysz el.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. 27 embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök a hétvégén. Összesen 18

0: Az amerikai irányító 2024-ben érkezett a KKK-hoz, amellyel feljutott a másodosztályból, majd tavaly az élvonalban is meghatározó tagja volt a bajnoki bronzéremmel záró csapatnak. Tremmel mellett Malik Wilson és Uros Rosic távozott a csapattól, az együttes pedig eddig Samuel Taivo érkezését jelentette be. Csütörtök este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Este 8 órától a fenvi.hu oldalon derül ki, hogy kik jutottak be a választott egyetemre vagy főiskolára, az eredményről pedig SMS-ben és e-mailben is értesítik a jelentkezőket. Idén is rekordszámú 140 ezer jelentkezés érkezett a felsőoktatásba, mintegy 10 ezerrel több, mint tavaly. A legtöbben idén is gazdasági, orvosi, műszaki és informatikai képzésekre jelentkeztek. Újabb nagy bankfelvásárlásra készül az OTP. A pénzintézet megállapodott a balti régió harmadik legnagyobb bankcsoportja, a Luminor megvásárlásáról. A tranzakció lezárásához még a hatósági engedélyekre is szükség van. Az OTP a felvásárlással 14 országra bővíti nemzetközi jelenlétét, és jelentősen növeli eurózónás működésének arányát. A Luminor Észtországban, Lettországban és Litvániában működik, és a Baltikum egyik meghatározó pénzintézete. Kecsemőt helyeztek el hétfőn a budapesti Heimpál gyermekkórház babamentő inkubátorában. A kislány az első vizsgálatok szerint egészséges, 56 cm hosszú és 4400 g súlyú, ugyanakkor már nem újszülött. A Heimpál gyermekkórházban 2009 óta működik babamentő inkubátor, amelyben a mostanival együtt eddig 18 csecsemőt helyeztek el. A szlovákiai nagyszombaton fogadja Ukrajna a magyar válogatottat a labdarúgó nemzetek ligájában. Mivel a háború miatt hosszú ideje nem tud otthon játszani Ukrajna, az ukrán szövetség a szlovákiai várost jelölte ki az október 5-i Magyarország elleni mérkőzés helyszínéül. A magyar válogatott szeptember 25-én hazai pályán épp Ukrajna ellen kezdi a Nemzetek Ligája B divíziójának küzdelmeit, majd Észak-Írországba utazik, október 2-án pedig Grúzia érkezik a Puskás arénába.
1: Időjárás jelentés.
0: Többnyire napos, száraz időnk lesz ma, kevés felhővel az égen. Kora reggel 14-16 fokot mérhetünk, és nappal is legfeljebb 25 fok lesz. Marad majd a hasonló időjárás a folytatásban is. Csütörtökön újra felhősebb időre van kilátás kisebb esőkkel, amit pár nap nyugalom követ, aztán vasárnap megint lehet számítani záporokra.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

vágja szét az éjjelt. Úgy űzi el a megnyúlt árnyakat. Fehér kezét

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. El akartak lopni szombat este Böhönyén egy autót, amiben benne volt az indító kulcs. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 19 éves helyi fiatal vette észre, hogy a kocsinak le van húzva az ablaka és a kulcs is benne van, így a haverjával bepattantak. Mivel a fiatal nem tudott vezetni, az indítás után rögtön neki ment a szemben lévő villanyoszlopnak. Ekkor sem adta fel, újra beindította a lefulladt autót, amivel aztán megint neki ment a villanyoszlopnak. A fiú és társa ezután

0: ZRT. A társaság szerint a belső vizsgálata kizárta az idegenkezűséget, és ezt a szerencsejáték felügyeleti hatóság vizsgálata is megerősítette. A vizsgálat azt követően indult, hogy egy héten belül a Skandináv Lottón, a 6-os Lottón, az 5-ös Lottón és a Jokeren is volt teli találat. A cég ugyanakkor elismerte, hogy a hatóság 10 millió forintos bírságot szabott ki rá, mert eltért a jóváhagyott játéktervtől, ám ez sem a nyerőszámokat, sem a nyertesek személyét nem befolyásolta. Fegyverrel raboltak ki egy nagykanizsai benzinkutat hétfő éjjel. A tettes hajnali 3 órakor ment be a töltőállomásra, ahol egy fegyverrel a kezében arra kérte az alkalmazottat, hogy adját neki a kasszában található pénzt. A nő oda is adta a 60 ezer forint készpénzt, ami mellé 2 üveg vodkát is elvitt a rabló. A rendőrök a bejelentés után a térfigyelő kamerák és nyomkövető kutyák segítségével 3 óra múlva elkapták a tettest a lakásán. Mint kiderült, a 32 éves férfi idén februárban betört egy nagykanizsai kisboltba is. Szombaton rendezik meg a Strandok éjszakáját. Az országos programsorozathoz idén 54 fürdő csatlakozik, amelyek többsége évfélig, néhány pedig akár hajnali 1-ig vagy 2-ig is nyitva tart. A látogatókat koncertek, retro diszkó, szauna szeánszok, strandmozi és számos más program várja. Somogyból az Igali gyógyfürdő, a Marcali gyógyfürdő és a Siófoki Galerius élményfürdő is részt vesz a Strandok éjszakáján. Kecsemőt helyeztek el hétfőn a budapesti Heimpál gyermekkórház babamentő inkubátorában. A kislány az első vizsgálatok szerint egészséges, 56 cm hosszú és 4400 g súlyú, ugyanakkor már nem újszülött. A Heimpál gyermekkórházban 2009 óta működik babamentő inkubátor, amelyben a mostanival együtt eddig 18 csecsemőt helyeztek el.
1: Időjárás jelentés.
0: Többnyire napos, száraz időnk lesz ma, kevés felhővel az égen. Kora reggel 14-16 fokot mérhetünk, és nappal is legfeljebb 25 fok lesz. Marad majd a hasonló időjárás a folytatásban is. Csütörtökön újra felhősebb időre van kilátás kisebb esőkkel, amit pár nap nyugalom követ, aztán vasárnap megint lehet számítani záporokra.
1: Időjárás jelentést hallottak. Ha ránk hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár. Minden reggel.
2: Jó reggelt kívánok, 2026. július 22-én szerdán reggel, 6 óra 6 perc, és alig egy néhány másodperc, az is majdnem 6. Hú, de milyen szerencsés lett volna. Most esetleg egy lottószelvényt kitölteni számít, az vezet ilyenkor a sors az ember kezét úgy, hogy a szerencsés legyen. Mert akkor biztos, hogy én is lottoznék, nem csak elméletben. Na de vissza a teljesen hétköznapokba, a hétköznapi dolgokhoz. Az esztendő 203. napja jött el ezzel a maival. Ismét friss hűvössel 14-15 Celsius fokkal, de napközben kétszer ennyivel. Tegyük hozzá, még mindig jobb, mint hogyha mondjuk 25 lenne most és a duplája délután. Sajnos fogy a nyári napok száma, és ez a hőmérsékleti olló az augusztus közelettével, aztán az ősz közelettével majd egyre nagyobb lesz. Persze nem akarom még temetni a nyarat, korán sincsen vége, biztos, hogy hosszú lesz, de a mai nap munkában legyen rövid, ezt kívánom mindenkinek, még hogyha órára nem is lehet, de érzetre igen. A mikrofonnál a délelőtt folyamán kezdhetjük.

0: Kávé, baby.
1: Kávé, tea. Rádió. Kezd velünk a napot. Rádió most.
2: Jó reggelt, 2 perc múlva lesz 6:45. Határhoz érkeztünk ezzel a mai nappal, ugyanis a nap pontosan magyar idő szerint 23 óra 13 perckor lép át a rák csillagjegyből az oroszlán jegybe. Ezzel pedig hivatalosan is megnyitja az oroszlán időszakot, amely egészen augusztus 23-ig fog tartani. Ez a határ az önkifejezés, a kreatív önkifejezés és az érzelmi mélységek találkozásáról szól. Kiváló lehetőséget ad arra, hogy az intuícióra támaszkodva elhivatottan lépjünk a tettek mezejére, és szilárd alapokra helyezzük a legmerészebb terveinket. De kívánhatok pusztán egy egyszerű, könnyed és tartalmas napot is. Ne feledjétek, ma se nincs minden elrendelve. Alakítsátok úgy, hogy jó legyen ez a mai nap. Úgyhogy folytassuk is az iménti Kris Kross Amsterdam újdonság után egy Taylor Swift slágerrel, egy korábbival jön az Antihero, majd Justin Timberlake, később névnapi és születésnapi köszöntő rövid híre Christian. Végül lapszemle ebben az órában.

0: Frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Jó reggelt, negyed hét után 6 perccel járva köszöntöm névnapos hallgatóinkat. Szép számmal vannak ma is: Magdolna Léna, Lenke Levendula, Lipót Magda, Magdaléna Magdó, Manda Mária, Marica Marléne, Médi Platón, Verbéna Veréna és Verita ünnepel ezen a napon, a Magdolnák a legrégebb óta. Ha a híres Magdolnát kéne mondani, azért van egy pár, de az egyik legizgalmasabb múltbéli alak maga Szabó Magda, a világszerte elismert magyar írónő, akinek népszerűsége és a hatása mai napig töretlen. Hát csak, hogy ez nem volt ilyen egyszerű akkoriban. Fiatal korában elnyerte már a rangos Baumgarten díjat, a politikai fordulat miatt azonban még aznap visszavonták tőle az elismerést, elhallgattatására pedig évekig általános iskolai tanárként kellett dolgoznia. Végül azonban a kitartása és a lenyűgöző tehetsége révén nemzetközi sikerű klasszikussá vált. Hát, mindenki a maga módján, ugye? Tehát bárkit bármit érhet, kitartás, alázat, tehetség, utóbbi vagy van, vagy nincs, de az összes több, amit felsoroltam, az csak akarat kérdése. Szóval legyetek álhatatosak. Mindenki más pedig partner ebben, úgyhogy kezdjük azzal, hogy megköszöntjük ma, jól megköszöntjük a Magdákat, Lénákat, Lenkéket, nem sorolom újra, a mai névnaposokat. Sok boldogságot ajándékul most Lady Gaga énekel.
0: Ez volt a kalendárium.

0: A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhami Krisztiántól hallják. Súlyosan megsérült egy nő Balatonbogláron, miután elektromos rollerrel ütött el egy 12 éves fiú. A baleset szombaton késő este történt a Platán strand sétányán. A rendőrség tájékoztatása szerint a fiú bukósisak nélkül közlekedett, a nő súlyosan, a rolleres pedig könnyű sérüléseket szenvedett. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy a nagy teljesítményű elektromos roller nem játék. Használatához pedig elengedhetetlen a Kressz ismerete és a megfelelő védőfelszerelés viselése. Fegyverrel raboltak ki egy nagykanizsai benzinkutat hétfőjével. A tettes hajnali 3 órakor ment be a töltőállomásra, ahol egy fegyverrel a kezében arra kérte az alkalmazottat, hogy adját neki a kasszában található pénzt. A nő oda is adta a 60 ezer forint készpénzt, ami mellé 2 üveg vodkát is elvitt a rabló. A rendőrök a bejelentés után a térfigyelő kamerák és nyomkövető kutyák segítségével 3 óra múlva elkapták a tettest a lakásán. Mint kiderült, a 32 éves férfi idén februárban betört egy nagykanizsai kisboltba is. 3 nap alatt több mint 100 000-en töltötték ki a kormány közlekedés biztonsági kérdőívét. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be. A kérdőívben egyebek mellett a gyorshajtás visszaszorításáról, az átlagsebességmérés bevezetéséről, az illegális utcai versenyzés elleni fellépésről és az elektromos rollerek szabályozásáról is kikérik az emberek véleményét. A kérdőív továbbra is elérhető a kormány oldalán szeptember 1-ig. Csütörtök este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Este 8 órától a fenvi.hu oldalon derül ki, hogy kik jutottak be a választott egyetemre vagy főiskolára, az eredményről pedig SMS-ben és e-mailben is értesítik a jelentkezőket. Idén is rekordszámú 140 ezer jelentkezés érkezett a felsőoktatásba, mintegy 10 000-rel több, mint tavaly. A legtöbben idén is gazdasági, orvosi, műszaki és informatikai képzésekre jelentkeztek.
0: Időjárás jelentés.
1: Többnyire napos, száraz időnk lesz ma, kevés felhővel az égen. Kora reggel 14-16 fokot mérhetünk, és nappal is legfeljebb 25 fok lesz. Marad majd a hasonló időjárás a folytatásban is. Csütörtökön újra felhősebb időre van kilátás kisebb esőkkel, amit pár nap nyugalom követ, aztán vasárnap megint lehet számítani záporokra.
0: Időjárás jelentést hallottak. Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most!
2: Jó reggelt kívánunk a szerkesztőség valamennyi munkatársa nevében. Kedves hallgatók, Excel és Ingrosszó, Shakira újdonsága a folytatásban, itt a Rádió Mostban. Már 2 perccel járunk fél hét után. Gondtalan vidám napot kívánok mindenkinek. Fontos történelmi múltja a mai napnak, hogy ma van a Nándorfehérvári Diadal emléknapja. E nap történet nem csak ezen a napon, hanem tegnap és tegnapról mára, hogy Hunyadi János diadalt aratott, második Mehmed szultán vezette török haderő felett. A dátum pedig ugye kitörőhetetlen és elévülhetetlen 1456.

0: Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most! Itt a 91.2. Fellapozzuk a naptárt! Most! Kalendárium!
1: Bólogatos, dobolós dal volt ez már, aki már munkába van, esetleg irodába ül, aki még nem, aki még készülődik, reggel van munkába menni, boldog lenni, bárhova menni. Ők pedig, hát szerintem tudolták a dallamot, Sakirát és Burnavoy közös újdonságát, a Die Die-t hallgattuk. A Jurit Mix pontosan ilyen zene, csak már sokkal-sokkal régebb óta, 1983-ban született, és azóta dúdoljuk. Köszöntöm a dallal a mai nap szülötteit, a július 22-eieket, akik azért különleges emberek, mert ugye pont ezen a forduló ponton, amelyről a korábbiakban beszéltem, a rák és az oroszlán csillagjegyek határán születtek, így aztán egyedülálló módon ötvözik mindkét csillagjegy jellemzőit, mély érzelmi intelligenciát a természetes vezetői kisugárzással. Karizmatikus, védelmező személyiségek születtek ma, akik ösztönösen megérzik mások szükségleteit, miközben elszántan és szenvedélyesen valósítják meg a saját céljaikat. Nézzünk erre példákat. A mai nap híres szülötte Brindisi Szent Lőrinc olasz kapucin szerzetes pap, egyháztanító teológus, a tridenti zsinat utáni katolikus megújulás jelentős alakja, Pavel Osipovics Szuhoj szovjet mérnök repülőgép tervező, Szent Lőrinc 1559-es, Szuhoj 1895-ös születésű, de például a mai napon született 1946-ban Markos György, a karinti gyűrűs humoristánk, vagy Danny Glover, amerikai színész. Színészekből amúgy is jólálunk ezen a mai napon, de például Emilio Butragueño, a spanyol labdarúgó és elnapire szülötte 63-ból. Végül pedig hadd említsem Selena Gomez, amerikai színész énekesnő nevét 1992-ből, és ha már ő is ma ünnepel, akkor ha megengeditek, a Jurit Mixet kicserélem most Selena Gomezra, a születésnapos énekel a születésnaposnak, és aztán jönnek majd észtjuárték.
0: Ez volt a kalendárium.

0: Jó reggelt! Rádió Most! Mi újság? Megtudhatja most! Lapszemle!
1: Lapszemle a Rádió Mostban, jó reggelt! 4 perce járunk 3:47 után. Kicsibe kezdünk, aztán nagyba fordulunk át. Nézzük a helyi híreket. Sajnos két rendőrségivel kell kezdenem. Oszlopnak ütközött a vezetni sem tudó autótól vagy Böhönyén. Aztán itt a jogosítvány nélkül közlekedett Mikébe még valaki, akit a rendőrök kaptak el. A máltai szeretett szolgálat munkatársai viszont segítenek a pótvizsgára kényszerülő gyerekeknek. 15 millió oldalnyi új tartalmat tett hozzáférhetővé az országos Széchenyi könyvtár, erről is írtunk, van nyilván aktuális időjárás előrejelzés. Fokozott védekezés úgymond a jégeső ellen az országos jégkármérséklő rendszer kapcsán írtunk erről. A kadarkuti tűzoltók közötti balesethez siettek, egy elektromos rolleres gázolásról van szó. Hát ezek sajnos mindennapos dolgokká váltak, és írtunk arról is, hogy 35 műszaki mentés mellett 15 tűzesethez is kellett riasztani a somogyi tűzoltókat az elmúlt hétvégén. Tőlük kaptuk a beszámolót, mint hogy a Balatoni Turizmus Szövetségtől is kaptunk. Sokszínű az üdülő régió gyerektábor kínálata, ez egy összefoglaló. A HVG arról írt, hogy az FTC korábban 25 milliárd forintot kapott a Fradi város megépítésére, de a projektváros sehol sincs. A New York Times arról cikkez, hogy Trump nyilatkozata szerint Irán kétségbe esetten szeretne találkozni és tárgyalni, és azzal fenyegetőzött, hogy nagyon hevesen fog megtámadni egy új iráni nukleáris létesítményt. Az irániak cáfolták mindezt, viszont a hírek hatására emelkedett a Brent olaj ára rögtön 1,2%-kal, viszont a Washington Post arról cikkez, hogy a CIA és más amerikai hírszerző tisztviselők már el akarnak határolódni Trump iráni háborújától.
0: Ez volt a Lapszemle.

0: Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár. Reklám.
1: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medikál. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Jó reggelt kívánok! Cserhami Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. El akartak lopni szombat este Böhönyén egy autót, amiben benne volt az indító kulcs. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 19 éves helyi fiatal vette észre, hogy a kocsinak le van húzva az ablaka és a kulcs is benne van, így a haverjával bepattantak. Mivel a fiatal nem tudott vezetni, az indítás után rögtön neki ment a szemben lévő villanyoszlopnak. Ekkor sem adta fel, újra beindította a lefulladt autót, amivel aztán megint neki ment a villanyoszlopnak. A fiú és társa ezután inkább gyalog elmenekült, de hétfőn elfogták őket a rendőrök, és jármű önkényes elvétele miatt eljárást indítottak. Újabb nagy bankfelvásárlásra készül az OTP. A pénzintézet megállapodott a balti régió harmadik legnagyobb bankcsoportja, a Luminor megvásárlásáról. A tranzakció lezárásához még a hatósági engedélyekre is szükség van. Az OTP a felvásárlással 14 országra bővíti nemzetközi jelenlétét, és jelentősen növeli eurózónás működésének arányát. A Luminor Észtországban, Lettországban és Litvániában működik, és a Baltikum egyik meghatározó pénzintézete. Nem történt csalás az áprilisi telitalálatos lottó sorsolásokon, ezt közölte a Szerencsejáték ZRT. A társaság szerint a belső vizsgálata kizárta az idegenkezűséget, és ezt a Szerencsejáték felügyeleti hatóság vizsgálata is megerősítette. A vizsgálat azt követően indult, hogy egy héten belül a skandináv lottón, a hatos lottón, az ötös lottón és a Jokeren is volt teli találat. A cég ugyanakkor elismerte, hogy a hatóság 10 millió forintos bírságot szabott ki rá, mert eltért a jóváhagyott játéktervtől, ám ez sem a nyerőszámokat, sem a nyertesek személyét nem befolyásolta. Megkezdte a magyar vásárlók kompenzálását a CEMU. A gazdasági versenyhivatal tájékoztatása szerint minden olyan magyar fogyasztó 2000 forintos pénzbeli kompenzációra jogosult, aki 2023. novembere és 2024. szeptembere között vásárolt a CEMU webáruházában vagy alkalmazásában. Az érintettek ezekben a napokban e-mailben kapnak értesítést a kifizetés módjáról. A GVH korábban azért marasztalta el a céget, mert megtévesztő akciókat és kedvezményeket jelenített meg a vásárlóknak. Szombaton rendezik meg a Strandok éjszakáját. Az országos programsorozathoz idén 54 fürdő csatlakozik, amelyek többsége éjfélig, néhány pedig akár hajnali egyig vagy kettőig is nyitva tart. A látogatókat koncertek, retro diszkó, sauna szeánszok, strandmozi és számos más program várja. Somogyból az Igali gyógyfürdő, a Marcali gyógyfürdő és a siófoki Galerius élményfürdő is részt vesz a Strandok éjszakáján.
0: Időjárás jelentés.
2: Többnyire napos, száraz időnk lesz ma, kevés felhővel az égen. Kora reggel 14-16 fokot mérhetünk, és nappal is legfeljebb 25 fok lesz. Marad majd a hasonló időjárás a folytatásban is. Csütörtökön újra felhősebb időre van kilátás kisebb esőkkel, amit pár nap nyugalom követ,

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.
1: 4:08 előtt járunk egy picivel, szép jó reggelt kívánok. Itt a Naprakészben elsőként időjárás előrejelzés, és meglehetősen hűvös reggellel indultunk 14 fokkal, most már nagyjából 19 van, napos derült az égbolt, hát így lesz délig. Déltől azonban csapadék érkezését mutatja az előrejelzés, igaz, alig 10 milliméternyi mennyiségben, mármint óránként, tehát számottevő csapadék nem lesz, csak a napsütés lesz mondjuk úgy megzavarva. Ami a holnapi napot illeti, 1 milliméternyi csapadékon előjelezve, júli 24-re 1/10, hát ez tulajdonképpen kb. Semmi, nesze semmi fog meg jól. Hosszabb távon, a következő egy hétben pedig az alábbi hőmérsékleti értékek lesznek majd a szeles, illetve hát ez a borongós, enyhe csapadékos időjárás mellé. A mai csúcs nagyjából 27, a holnapi és a holnap utáni 26 fok lesz. Hétvégére megint jobb idő várható, szombaton 30, vasárnap 31 Celsius fok, és egy újabb csapadékzóna ér el minket, akkor talán több is fog majd hullani vasárnap, illetve hétfő délután.

0: Forjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.
1: Hello, szép napot kívánok mindnyájatoknak, 4 perccel járunk 4-1-8 után, és még mielőtt Szigalával folytatnánk egy fontos katasztrófa védelmi bejelentést. Nincsen fűtési szezon, és képzeljétek el, hogy mégis gyakran riasztják a tűzoltókat, ezúttal szénmonoxid mérgezések miatt, közölte a katasztrófa védelem a Facebook oldalán. Mint írták, idén eddig 613 alkalommal riasztották őket csak a szénmonoxid miatt, 4-en pedig életüket is vesztették, 90-en pedig sérülés szenvedtek a mérgező gáztól. Hát persze felmerült a kérdés, hogy vajon miért történik mindez. Nos, azért, mert hogy melegvizet ugye sok helyen kombi kazán állít elő, és a melegvíz megnyitását követően szólal meg az eszköz a leggyakrabban, mert hogy ilyenkor a melegben, a kéményben úgynevezett légdugó keletkezik, vagyis a levegő beszorul a kéménybe, és a füstgáz nem tud távozni. Visszafele azonban igen. Legyetek óvatosak, legyetek körültekintőek, és ahogy interjúinkban már többször is elmondtuk, érdemes beruházni. Nem egy nagy összeg a katasztrófa védelem oldalán, ráadásul jól jellemzett márkák és minőségek vannak, ahol meg lehet nézni, melyik a legmegbízhatóbb szénmonoxid érzékelő. Szóval érdemes beszereltetni.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Kezdje a napot informatívan. Ez itt a Naprakész. Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Hírek most!
3: Ismét tömeges árvaszúnyograjzás tapasztalható a Balatonon. Új turisztikai szövetség alakult a Balatonnál. Jó reggelt kívánok, 7:30, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ismét tömeges árvaszúnyograjzás tapasztalható Siófokon. Esténként a rovarok ellepik a lámpák környékét, az elpusztult példányok pedig helyenként vastag rétegben borítják a parti sétányt. A jelenség az ott élőket és a nyaralókat is zavarja, de a szakemberek hangsúlyozták, hogy az árvaszúnyogok nem csípnek, és a megjelenésük természetes jelenség a Balaton partján. A kutatók szerint a rajzás mértékét az időjárás és a légáramlás is befolyásolja. Új turisztikai szövetség alakult a Balatonnál. A B4 szövetséget Siófok, Hévíz, Balatonfüred, Keszthely és Zalakaros hozta létre a térség turizmusának fejlesztése érdekében. A szervezet egyik fő célja, hogy a Balatont 4 turisztikai alrégióra osszák, és így erősítsék a térség nemzetközi marketingjét. Emellett azt is kezdeményezik, hogy a Balaton önálló régióvá váljon, valamint a kisebb turisztikai települések ismét nagyobb állami támogatást kapjanak az idegenforgalmi adó után. Bóka Jánost választotta meg új frakcióvezetőjének a Fidesz parlamenti képviselőcsoportja. A döntést a képviselők egyhangulag hozták meg Orbán Viktor pártelnök javaslatára. Bóka János azt mondta, ellenzékben nagy felelősség hárul a Fideszre, és frakcióvezetőként a normalitás és a józanész hangját kívánja képviselni. Az előző frakcióvezető Gulyás Gergely július közepén mondott le tisztségéről. Benyújtotta a kormány a vármegyék és főispánok elnevezésének módosításáról szóló törvényjavaslatot. A tervezet szerint a vármegye helyett ismét a megye, a főispán helyett pedig a kormány megbízott megnevezést használják. A módosítás nem érinteni a hivatalok feladatait vagy hatásköreit, kizárólag az elnevezések változnának meg. A javaslat szerint az új szabályok október 1-én lépnek hatályba. A Fidesz kormány 2022-ben vezette be a vármegye és a főispán kifejezéseket.
0: Időjárás jelentés.
3: Folytatódik a kellemes nyári idő, ma általában a napsütésé lesz a főszerep, csupán gyenge felhősödésre lehet számítani, a szél pedig néha élénk lehet. Reggel 16-17 fokot mérhetünk, és nappal is legfeljebb 25-26 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
4: Hatékony napot kívánok nektek, sziasztok, 7:30 után 2 perccel járva. Nem sokára közlekedési infók itt a Rádió Most naprakészben. Aztán egy picit ellátogatunk Balatonboglárra, hiszen néhány nappal ezelőtt bezárt az egykori országos, sőt kelet-európai hírű vállalat, a BB borászati feldolgozó. Hogy mi történt vele, néhány gondolat erejéig kitérünk rá.

0: legyen jókedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész. Közlekedési információk.
1: Köszönjük előzetesen is az információkat az Euro 6x6 taxinak. Tőlük tudjuk, hogy mi újság a városban éppen napra készen. Ami fontos, hogy per pillanat a kelő nap az bizony bezavarhat, ha valaki kelet irányba Taszár fele indul el. Amúgy élénk forgalomban számos helyen, például a Fasoron a kórháznál, ahol egyébként nem mellesleg ugye nem megoldott még a parkolási lehetőség, hiszen továbbra is dolgoznak, jól le van kerítve. Ez érvényes nem mellesleg a Bajcsy-Zsilinszky utcára, illetve most már készülőben vannak például a Szent Imre Damjanich sarkán és a Szent Imre utca elején, még a 48-astól északra, ahol szintén dolgoznak az utcában, a sarkon, ott ezeken a helyeken elkerítés van. Ezen kívül, amit érdemes tudni, hogy a Virág utcában is élénk a forgalom, mivel jó idő van, a rolleresek és a bringások nagyobb számban vannak kint a közutakon. Ha pedig valaki a piacra készül per pillanat, a parkolót, mármint a parkolóházat érdemes használni, mert hogy a környező utcai parkolók igencsak telítettek. A lámpák működnek, az e-buszok forgalomba álltak, és ne feledjétek, hogy a mai napon a Kontránsi utcában, valamint az Árda utcában, a Kontránsi és a Bajcsy-Zsilinszky utca közötti szakaszon zajlik a parkoló takarítás. Na ez a szokásos szerdai, erre a mai napra ez a verdikt. Köszönjük szépen az infót a Városgazdálkodásnak és az Euro 6x6 taxinak. Aki úton van, annak balesetmentes, előrelátó közlekedést kívánunk.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!

0: Indítsa a reggelt frissen! Ez itt a Naprakész.
1: Pár nappal ezelőtt, 2026. június 30-án végleg bezárt a balatonboglári BB borászati feldolgozó. Ezzel foglalkozik a vince.hu szakportál. Mint beszámoltak, 54 év működés után zárták be a kaput, amellyel megszűnt Somogy vármegye egykor virágzó borgazdasága. A német Henkel Freixenet tulajdonában lévő létesítmény lassú leépülése a rendszerváltás után kezdődött, így a fénykorában a 80-as években közel 4000 embernek munkát adó, évente akár 30 millió palack alkoholt és legendás üdítőket gyártó gazdaságból az utolsó időszakra mindössze 26 dolgozó maradt, a borászati előkészítő feladatok végeztével pedig végleg elcsendesedett a balatoni üzem. Szomorú ez a hír. Pedig tényleg legendás volt. Emlékszem erre, mennyi temérdek bébi üdítőt írtunk, ugye a kedvenc ízek, az alma és a szőlő voltak, sőt, nem is volt más tulajdonképpen akkoriban. Na meg hát a borok, csak egy gyerekként azt mi még akkor nem fogyaszthattuk. A hír szomorú, azonban mondjuk úgy öröm az örömben, hogy a dél-balatoni borvidék azonban dübörög. A helyét ezt az egyetlen fölváltotta sok-sok kisebb családi gazdaság.

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész. Reklám.
1: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
2: Minden, ami ingatlan, Bold Ingatlan. Mostantól új helyen, Kaposváron, a Fő utca 18 szám alatt várjuk ügyfeleinket. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Fő utca 18. www.boldingatlan.hu.
3: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
2: Kaposvári tűzifa telephelyre segédmunkást keresünk. Bérezés nettó 17 000 forint per nap. Jelentkezni a 0620 973 10 91-es telefonszámon lehet.
4: Két zavar, hogy napjukta. Után kezdődik az invázió.
5: Ha van balcsicsi.
3: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grill termékeinkkel. Kométa.
6: Ez a Buona Vita.
7: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
8: Charity Go 8 már 11

0: Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
1: Nyáron irány a Balaton?
2: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
1: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
2: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
3: kultkikötő.hu Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Flashmobbal köszöntötték 80. születésnapján Kerekesné Péter Anna kaposvári karnagyot. Elfogadta az országgyűlés a 100.000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokat. Jó reggelt kívánok, 8 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Flashmobbal köszöntötték 80. születésnapján Kerekesné Pitel Annát, vagy ahogy sokan a városban ismerik, Pitel Anni nénit. De a kaposvári karnagyot egy televíziós interjú ürügyén hívták a belvárosba, ahol a Kossuth téren egykori tanítványai, valamint régi és jelenlegi kórusainak csaknem 100 tagja lepte meg közös énekléssel. Pitel Anni néni 2021 óta Kaposvár díszpolgára. De a meglepetés ünnepségről videót tekinthetnek meg a kaposvármost.hu oldalon. 5 gyöngybagoly fióka kelt ki a kiskorpádi református templom tornyában. A fokozottan védett madarak számára ideális fészkelőhelyet biztosít az épület, ami természetvédelmi szempontból is jelentős eredmény, hiszen a gyöngybaglyok állománya az elmúlt évtizedben jelentősen visszaesett. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kaposvári csoportja arra kérte a helyieket, hogy a fészkelési időszakban ne zavarják a madarakat, ezzel is segítve a fiókák biztonságos felnevelését. Elfogadta az országgyűlés a 100.000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokat. A támogatást mintegy 400.000 hátrányos helyzetű gyermek után kaphatják meg a jogosult családok. A támogatásra egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelők és az egyedülálló szülők kapják meg. Az összeget két részletben fizetik ki, augusztus végéig 50.000 forint készpénzben, a másik 50.000 forintot pedig utalvány formájában novemberig. Nyomozók jelentek meg kedden a Fidesz szervereit biztosító központban a Nemzeti Kulturális Alapügyében. A Bács-Kiskunvár megyei főügyészség megerősítette, hogy nyomozati cselekményt hajtottak végre, de a részletekről a nyomozás érdekeire hivatkozva nem nyilatkoztak. Az ügyben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt folyik eljárás. A gyanú szerint az NKO egyik döntéshozó testülete tavaly év végétől szabálytalanul több mint 17 milliárd forint támogatásról döntött. A nyomozásban korábban 6 ember tartóztattak le. 6-2-re legyőzte a magyar bajnok Győri Eto labdarúgó csapata a luxemburgi Atert Bissen csapatát kedden este a konferencialiga selejtezőinek második fordulójában a párharc első meccsén. Az Eto FC idegenben nyert, és ezzel minden bizonnyal a párharcot is eldöntötte. A visszavágó jövő hét csütörtökön lesz Győrben. A továbbjutó az Észak-Macedon Vardar Skopje és a lett Riga párharcának győztesével találkozik a konferencia liga selejtező harmadik körében.
3: Időjárás jelentés.
4: Folytatódik a kellemes nyári idő, ma általában a napsütésé lesz a főszerep, csupán gyenge felhősödésre lehet számítani, a szél pedig néha élénk lehet. Reggel 16-17 fokot mérhetünk, és nappal is

0: érkezik majd. Illetve két érdekes témával ebben a fél órában is szó lesz majd a Duna vízállásáról és arról, hogy egy hajó maradványai kerültek elő immáron a vízfelszín fölé. Másrészt pedig a holnapi felvételi ponthatár nyilvánosságra hozatal előtt nézzük a trendeket, hogy mely szakra a legnehezebb bekerülni, és hogy melyek a legnépszerűbb szakok.
1: Keep

0: Ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.
1: Madonna újdonsága a Dance Theory, a forgott itt a Rádió Mosban. Ha valaki látta a labdarúgó VB döntőt Spanyolország és Argentina között, nos, a Halftime Show ezzel a dallal kezdődött, óriási nagy showval, és nem mellesleg nagyon-nagyon fülbemászó dallam volt. A folytatásban Pál Dénes érkezik, illetve a Dunáról ejtenék néhány szót, konkrétan a meglehetősen alacsony vízállásról. Olyan alacsony a vízállás Vukovár és Újlak között, vagyis a szerb-horvát határon, hogy felszínre kerültek egy nagyjából 90 évvel ezelőtt elsüllyedt hajó maradványai. Egy 1937-es újságcikk tanúsága szerint a roncs feltehetően az osztrák gőzhajózási társaság uszája, amely mintegy 50 vagonnyi szénnel a rakományában süllyedt el, miután tisztázatlan körülmények között balesetet szenvedett a Fulton nevű magyar teherszállító hajó által vontatva. A helyi önkormányzat, a lakosság és a történészek segítségével most megpróbálja dokumentálni a folyami örökség ezen darabját, amely a vízszint további csökkenésével még nagyobb mértékben láthatóvá válhat.
2: Visszasírom néha azt a régi népmesét,

0: kezdje a napot informatívan. Ez itt a Napragész.
1: Hello, hello, hello, szép napot kívánok! 5 perccel 49 után Krisztián készülődik a rövid hírekre, és sok-sok diák készülődik a holnap estére. Nagy partik lesznek országszerte, hiszen az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat csütörtökön fogják nyilvánosságra hozni, majd erre készülnek nagy kivetítőkkel a nagyobb egyetemi városokba természetesen. Ennek kapcsán persze rögtön felmerülhet a kérdés, hogy mik a trendek. Nos, az idei felvételi adatok szerint a jelentkezők száma tovább emelkedett, és immáron több mint 140 ezer jelentkezést adtak be a felvételizők, ami jól tükrözi a diploma töretlen munkaerőpiaci értékét. A legnépszerűbb szakok rangsora stabil maradt, torony magasan a gazdálkodás és menedzsment vezeti a listát, több mint 20 ezer jelentkezővel, amelyet a kereskedelem és marketing, a pszichológia, a nemzetközi gazdálkodás és a mérnök informatika követ, de az orvosi, ápolási, jogi, valamint pénzügyi számviteli képzések is kiemelkedően keresettek. A nyertes területek közé tartoznak még a pedagógus képzések, amelyek iránt a béremelések és az ösztöndíj programok hatására láthatóan nőtt az érdeklődés, míg egyes hagyományos bölcsész, társadalomtudományi és agrárszakok iránt csökkent a kereslet. A legnehezebb bekerülni például az ELTE pszichológia szakára 440 feletti pontszámmal, illetve a jogászképzések is 450 körüli pontszámnál húzták meg a határt, úgyhogy itt kiemelkedően erős a felvételi harc. Ezzel szemben a mérnöki és informatikai területeken a nagyobb intézményi befogadó képesség miatt a ponthatárok mérsékeltebbek lehetnek, miközben a jövőbeni trendeket és a nemzetközi munkaerőpiaci elemzéseket figyelembe véve a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, az egészségügy és a rugalmas, folyamatos alkalmazkodás biztosító készségek felértékelődése bizony ez az, ami meghatározza a sikeres pályaválasztást.

0: Indítsa a reggelt frissen! Ez itt a Naprakész. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Mi kellhet ahhoz, hogy tényleg boldogan lehessen hosszan élni? Az egészséges táplálkozáson, a rendszeres testmozgáson, a megfelelő stresszkezelésen és az esetleges táplálék kiegészítőkön kívül.
2: Én hozzátennék még egyet, a mérték mindenből. Ha túl sokat alszom, mondjuk 24 órákat, az sem jó. Túl keveset, az sem jó.
1: Na hát képzeljétek el, a kutatók azt mondják, hogy bizony a genetika sem minden. Mert ugye sokan fogják erre, hogy a genetika úgyis genetika minden, aztán tök mindegy. Hát nem, az csak 20-30%-ban befolyásolja azt, hogy milyen sokáig élünk. A hosszú élet a személyiségünk függvénye is.
2: Hát erre nem gondoltam volna. Itt az elixír.
1: Itt az elixír, a személyiségünk.
2: Én annyit az vagyok, mint
1: egyébként
2: mindegy.
1: Egyébként az vagy.
2: Kétajtos gardrob szeker.
1: Az vagy, ezentől így fognak hívni. Molnár Gardrob Vilmos. Atya ég.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Hírek most!
3: Azonnal villanyosztopnak hajtott egy autó Tolvajbőhönyén. Szombaton lesz a strandok éjszakája. Jó reggelt kívánok! 8:30 van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. El akartak lopni szombat este Böhönyén egy autót, amiben benne volt az indító kulcs. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 19 éves helyi fiatal vette észre, hogy a kocsinak le van húzva az ablaka és a kulcs is benne van, így a haverjával bepattantak. Mivel a fiatal nem tudott vezetni, az indítás után rögtön neki ment a szemben lévő villanyoszlopnak. Ekkor sem adta fel, újra beindította a lefulladt autót, amivel aztán megint neki ment a villanyoszlopnak. A fiú és társa ezután inkább gyalog elmenekült, de hétfőn elfogták őket a rendőrök, és jármű önkényes elvétele miatt eljárást indítottak. Szombaton rendezik meg a strandok éjszakáját. Az országos programsorozathoz idén 54 fürdő csatlakozik, amelyek többsége évfélig, néhány pedig akár hajnali egyig vagy kettőig is nyitva tart. A látogatókat koncertek, retro diszkó, sauna szeánszok, strandmozi és számos más program várja. Somogyból az Igali gyógyfürdő, a Marcali gyógyfürdő és a Siófoki Galerius élményfürdő is részt vesz a strandok éjszakáján. Franciaországban szeptembertől törvény tiltja a 15 év alattiaknak a közösségi oldalak használatát. A platformoknak életkor ellenőrző rendszert kell bevezetniük, és a szabályozás 2027 elejéig minden felhasználóra kiterjed. A francia kormány szerint az intézkedés a fiatalok mentális egészségének védelmét szolgálja, mivel a közösségi oldalak növelik a kiberbántalmazás, a káros tartalmak és az állandó összehasonlítás kockázatát.
0: Időjárás jelentés.
3: Folytatódik a kellemes nyári idő, ma általában a napsütésé lesz a főszerep, csupán gyenge felhősödésre lehet számítani, a szél pedig néha élénk lehet. Reggel 16-17 fokot mérhetünk, és nappal is legfeljebb 25-26 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
4: 2 perccel múlott el 8:30. Sziasztok! Zajlik a nagy takarítás a Kontrási utcában és az Árda utcában, ahol a Kontrási-Bajcsi közötti szakaszt seprik. Ilyenkor ugye nincsenek parkoló autók sem, kitáblázzák, alaposan kitakarítják, és akkor utána visszaadják a forgalomnak. Ezt vegyétek figyelembe. Egyébként felszabadulnak a parkolók, hamarosan akkor visszengedik oda a forgalmat, a parkoló autókat. Folytassuk zenével, a Roxette klasszikusa jön mindjárt az első híressé vált lemezről, aztán többek között beszélünk majd arról, hogy Magyarország bekerült a világ első 30 állama közé azzal, hogy milyen sok új dollármilliómosunk lett. Igen, jól hallottátok, és Nándorfehérvár örökségével is foglalkozunk, hiszen ma fontos évforduló van.
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: legyen jókedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész.
1: Kalendárium kinyitva és visszatekerve az idő, a legendás dátumig 1456-ig, amikor is Hunyadi János Nándorfehérváron diadalt aratott, második Mehmed szultán vezette török haderő felett. Ez július 21-ről 22-re történt meg, ma tehát nagyon-nagyon fontos évforduló van. Nézzük az előzményeket. Második Mehmed akkoriban a Konstantinápolyt 3 évvel korábban elfoglaló, félelmetes oszmán hadsereggel ostrom alá vette Nándorfehérvárt, vagyis a mai Belgrádot, amely Magyarország és egész Nyugat-Európa kulcsfontosságú kapujának számított. A várat védő Szilágyi Mihály maroknyi seregének megsegítésére Hunyadi saját seregével és a Kapisztrán János által toborzott keresztény-keresztes népfelkelőkkel érkezett. A július 14-i víziáttörés után a július 21-22-i döntő ütközetben a védők nem csak visszaverték az oszmánok elkeseredett rohamát a várfalakon, elhomályosítva a legenda szerint a lófarka zászlót a mélybe rántott Dugovics Titusz hősiességével, hanem Kapisztrán lendületes ellentámadásával és Hunyadi kitörésével teljesen szétrombolták a török tábort, menekülésre kényszerítve magát a szultánt is. A Nándorfehérvári diadal óriási történelmi jelentőséggel bírt anno, több mint 7 évtizedre megállította az oszmán birodalom európai terjeszkedését, és bebiztosította a magyar királyság, valamint Közép-Európa békéjét. Harmadik Kallixtusz pápa a győzelem emlékére és a keresztény világ összefogásának szimbólumaként rendelte el az imára hívó déli harangszót, amely a mai napig világszerte minden nap erre a rendkívüli fegyverténre emlékeztet.

0: Ez itt a Naprakész.
1: 10 perc múlva 9 óra Naprakész búcsú infója következik, és hát ha előzetesen kérhetlek valamire benneteket, üljetek le. Olyan számokat fogok mondani, hogy az ember álla a földig esik. Magyarország bekerült a világ első olyan 30 állama közé, akiknél a legtöbb dollár milliómos lett. Igen. 2025-ben a világon cirka 1 millió ember vált új milliómossá, ez napi átlagban több mint 2680 főt jelent. Az Egyesült Államok a legelső, ott 441 ezer fővel gyarapodott a milliómosok száma. Az Egyesült Királyságban csak vacak 43 ezer új milliómos született, így lettek a másodikak. Nem mellesleg hozzátenném, hogy Európa számos előkelő helyet tudhat magáénak. Egyrészt említettem az Egyesült Királyságot, de mondhatnám Franciaországot, Spanyolországot, Olaszországot, Németországot, Írországot, Svájcot, Lengyelországot, Görögországot, de még Magyarországot is. Igen, bent vagyunk a legjobb 30-ba. Egész pontosan a 28-ak vagyunk 1349 vadi új milliómossal 2025-ben. Hangsúlyozom, új dollár milliómosról beszélünk, az azt jelenti, hogy legalább 315-320 millió forintjának kell lenni, hogy bekerüljön erre a toplistára valaki. Hogy miért, és hogy leginkább hogyan? Hát erre most nem térünk ki. Ezt mindenki fantáziájára bízzuk. Mi pedig zenével folytatjuk tovább, Ellie Goulding-gal.
0: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.

0: volt a napra kész. Hírek most!
1: Legótábor tartott a Kaposvári Szakképzési Centrum. Ismét tömeges árvaszonyagrajzás tapasztalható a Balatonon. Köszöntöm a hallgatókat, 9 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Legótábor tartott múlt héten a Kaposvári Szakképzési Centrum. Az 5 napos programban általános iskolás diákok ismerkedtek meg a robotikával, a programozással, a 3D tervezéssel és a pénzügyi tudatosság alapjaival. A résztvevők csapatmunkában oldottak meg különféle kreatív feladatokat, miközben játékos formában fejlesztették probléma megoldó és együttműködési készségüket. Ismét tömeges árvaszonyograjzás tapasztalható Siófokon. Esténként a rovarok ellepik a lámpák környékét, az elpusztult példányok pedig helyenként vastag rétegben borítják a parti sétányt. A jelenség az ott élőket és a nyaralókat is zavarja, de a szakemberek hangsúlyozták, hogy az árvaszonyogok nem csípnek, és a megjelenésük természetes jelenség a Balaton partján. A kutatók szerint a rajzás mértékét az időjárás és a légáramlás is befolyásolja. Megnyitották a Siózsilipet, hogy felfrissítsék a Sió csatorna siófoki szakaszának vizét. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint 2 nap alatt mintegy 150 ezer köbméter vizet engednek át a Balatonból a csatornába. A műveletre azért van szükség, mert a nyári melegben romlik a csatorna vízének minősége. A szakemberek hangsúlyozták, hogy ez nem balatoni vízeresztés, és a felhasznált vízmennyiség a túlvízállását nem befolyásolja. Benyújtotta a kormány a vármegyék és főispánok elnevezésének módosításáról szóló törvényjavaslatot. A tervezet szerint a vármegye helyett ismét a megye, a főispán helyett pedig a kormány megbízott megnevezést használják. A módosítás nem érinteni a hivatalok feladatait vagy hatásköreit, kizárólag az elnevezések változnának meg. A javaslat szerint az új szabályok október 1-én lépnek hatályba. A Fidesz kormány 2022-ben vezette be a vármegye és a főispán kifejezéseket. Bóka Jánost választotta meg új frakcióvezetőjének a Fidesz parlamenti képviselőcsoportja. A döntést a képviselők egyhangulag hozták meg Orbán Viktor pártelnök javaslatára. Bóka János azt mondta, ellenzékben nagy felelősség hárul a Fideszre, és frakcióvezetőként a normalitás és a józanész hangját kívánja képviselni. Az előző frakcióvezető Gulyás Gergely július közepén mondott le tisztségéről. Pótvizsgára készülő gyermekeknek indít felkészítő foglalkozásokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A program a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon segíti a tanulási nehézségekkel küzdő diákokat személyre szabott foglalkozásokkal. A kezdeményezés célja, hogy csökkenjen a bukások és az iskolai lemorzsolódás száma. Tavaly mintegy 200 gyermek készült fel így sikeresen a pótvizsgára, idén pedig már a nyári szünetben is több helyszínen elindultak a foglalkozások.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a kellemes nyári idő. Ma általában a napsütésé lesz a főszerep, csupán gyenge felhősödésre lehet számítani, a szél pedig néha élénk lehet. Nem lesz kánikula, nappal is legfeljebb 25 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
2: Sziasztok, remek napot kívánok, és azt, hogy eredményesek legyetek ma a munkában. Nyomjuk a gáz tövig a Kuplunggal, akik ugye fiktív zenekarként jöttek létre tulajdonképpen a Hogyan tudnék élni nélküled című filmben szerepelve, aztán egy óriási nagy internetes szavazás eredményeképpen valójában is létrejöttek és készülnek a koncertre. Nekem momentán van jegyem, majd elmesélem. A Ricky Martin féle La Copa della Vida, egy korábbi labdarúgó VB egyik elhíresült zenéje, Sergio Mendez és a Black Eyed Peas zenéje pedig a világ egyik legkellemesebb latin slágere. Aztán itt van még Taylor Swift és sok mindenki más, na meg egy érdekes

0: Mozi filmzenét hallgattunk, Michael Sambello és a Maniac pörgött itt a Rádió Mosban. Nem mellesleg az előző órában ugye elhangzott Irene Cara egykori slágere, igaz, hogy DJ Bobo változatában a What a Feeling. Mindkettő ugyanannak az egy filmnek, a Flashdance-nek volt a betétdala 80-as évek második felében. És hogy jönnek-e még majd ilyen filmzenék, minden bizonnyal, sőt nem is olyan sokára, hogy elnézem a listát a Beauty és a Destiny's Child-tól, ami ugye Charlie angyalainak volt az évezred fordulón a betétdala. És akkor nézzünk annak is utána, hogy milyen filmek lesznek majd, amelyekben esetleg egy-egy ilyen nagyszerű dallam is majd rejtőzik. Jön a Sivatag fia ezen a héten premiéren, a Motor City, a Momo, aztán az argentin történetek, az opera, a Cirque du Soleil-nek lesz egy cirkusz filmje, de szerintem sokkal-sokkal többen várják már a július 27-i héten a Pókember vadonatúj részét. Azon a héten a Leviták könyve is premiére lesz még majd. A gyerekek kedvence pedig a Mancs őrjárat augusztus 6-ától bővül egy újabb epizóddal. Az Inside Out sorozatban is lesz egy újabb epizód augusztus 17-i héten. Az Endülés című film szintén ugyanezen a héten lesz premier, és hogy még néhány nagy mozifilm megjelenésről szóljak, Torrente, a 6. rész, hoppá! Augusztus utolsó hetében Átkozott boszorkák 2 már ezt is reklámozzák a helyi vetítéseken. Jön majd a Neon Pokol, a Kaptár, és aki kedveli a zenés életrajzi filmeket, azoknak a George Michael filmet tudom javasolni majd novemberben.
1: Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most, Kaposvár rádiója a 91.2.

0: tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most. Programajánló.
1: Az imént évvégéig tartó fontos a filmes összefoglaló után nézzük a mai napi mozis kínálatot a kaposvári kultikból. Vajana, Toy Story 5, Minionok és szörnyek, ezzel biztos, hogy a gyerekeket le lehet kötni egy-két óra hosszára. Az Odüsszeia viszont érdekes lehet mindazoknak, akik középiskolába készülnek, hiszen ott amúgy is kötelező olvasmány lesz, és nagyon jól ragadja meg egyébként a különböző küldetéseket ez a film. Michael, Supergirl és horrorra akadva van még műsoron, amire be lehet csüccsenni. Ezen kívül hadd ajánljam a holnap délelőtti könyvtári programot, a Kacagó csütörtököt. Ezúttal a Kiskondás Együttes lesz a vendég 10 órától egy zenés műsorral, utána pedig szokás szerint 11 órától kézműveskedés következik majd. Illetve hát lehet készülni a következő kult kikötős előadása, és most hadd ajánljam a gyermekprogramokat, lesz Kipkop és Tiptop, Süsi a sárkány, illetve a Panni történeteken belül a Pöttyös Panni és a Kockás Peti érkezik Balatonra, konkrétan Balatonföldvárra. A Kult Kikötő és az Összpróba Alapítvány közös előadása Szepesi Mária örökérvényű mese sorozatából válogatta viszi színpadra Panni történeteit, amik évtizedek óta kapaszkodót nyújtanak az ovis kisiskolás gyerekeknek a hétköznapok, gyakran korán sem magától értetődő, és olykor igencsak bonyolult világához. Jó szórakozást hozzá!
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Ám az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: A Bagosi Brothers-t hallgattuk, akik természetesen végig turnézzák a nyarat, legközelebb Debrecenben. Most hétvégén a Campus Fesztiválon fognak majd fellépni, sőt már holnap után. Másnap 25-én jönnek a Észak-Balatonra, Kapolcs Művészetek Völgye, aztán Badacsony Őrs, aztán Badacsony Őrs jön majd augusztusban, és aztán jönnek ugye nagy budapesti fellépések, így például augusztus 21-22-én a Budapest Parkban. Sokan időzítenek egyébként úgy egy utazás nyaralást, hogy esetleg a környéken a kedvencüket láthassák, hallhassák, és ha már a nyaralás szóba került, akkor nézzünk utána annak, hogy az ideje a 2026-os idényben, ugye javában benne vagyunk a nyárban, de hogy körülbelül mibe kerül egy valamire való nyaralás. A friss piaci és statisztikai adatok, banki felmérések, ugye itt a biztosítások révén és a Központi Statisztikai Hivatal felmérései alapján a magyarok nyaralási költései bizony nagy mértékben függenek az úti céltól és a háztartás lakóhelyétől. Külföldi utazás esetén egy fő átlagosan 300 és 450 ezer forint közötti összeget költ el, így egy átlagos család teljes külföldi pihenése nagyon könnyen eléri az 5-900 ezer forintos keretet. Ezzel szemben a belföldi üdülés lényegesen pénztárca barátabb opció, még akkor is, hogyha azért a Balaton nem egy olcsó hely. A hazai nyaralások során a személyenkénti átlagos költés 100 és 180 ezer forint körül alakul, ami így egy háztartásra vetítve nagyjából 250-350 ezer forintos kiadást jelent. Viszont a kutatások jelentős társadalmi és földrajzi különbségekre is rámutattak a nyaralási büdzsék méretében. A leghosszabb és legköltségesebb utakat a budapestiek tervezik, akik átlagosan több mint 440 ezer forintos kerettel vágnak neki a pihenésnek, még a kisebb településeken élők átlagos költségvetése az megáll 250 ezer forintban. Ugyanakkor a lakosság jelentős része, kb. 20-30% pénzügyi okokból egyáltalán nem engedhet meg magának még egy egyhetes belföldi üdülés sem, ami viszont jól mutatja az utazási lehetőségek polarizáltságát.
2: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
1: Júliusban újra jön a Városnapja Igalban, mely színes programokkal várja a vendégeket. Július 23-án csütörtökön a Dzsungelkönyve ingyenes szabadtéri előadás. Július 24-én pénteken este ingyenes Delta koncert. Július 25-én szombaton a Strandok éjszakáján brazil tánc show. Míg 25-én vasárnap pedig tök fesztivál vár mindenkit az Igali Gyógyfürdőben. Bővebb információ az Igali Gyógyfürdő Facebook oldalán.
2: Két zavar, hogy napnyugta után kezd... Kezdődik az invázió, ha van balcsicsi.
3: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grilltermékeinkkel. Kométa.
4: Ez a Buona Vita.
5: Kaposvári tűzifa telephelyre segédmunkást keresünk. Bérezés nettó 17 000 forint per nap. Jelentkezni a 0620 973 10 91-es telefonszámon lehet.
3: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
6: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Flashmobbal köszöntötték 80. születésnapján Kerekesné Pitel Anna kaposvári karnagyot. Elfogadta az országgyűlés a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetéséhez szükséges törvénymódosítást. Köszöntöm a hallgatókat, 10 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Flashmobbal köszöntötték 80. születésnapján Kerekesné Pitel Annát, vagy ahogy sokan a városban ismerik, Pitel Anni nénit. A kaposvári karnagyot egy televíziós interjú ürügyén hívták a belvárosba, ahol a Kossuth téren egykori tanítványai, valamint régi és jelenlegi kórusainak csaknem 100 tagja lepte meg közös énekléssel. Pitel Anni néni 2021 óta a Kaposvár díszpolgára. A meglepetés ünnepségről videót tekinthetnek meg a kaposvármost.hu oldalon. Öt gyöngybagoly fióka kelt ki a kiskorpádi református templom tornyában. A fokozottan védett madarak számára ideális fészkelőhelyet biztosít az épület, ami természetvédelmi szempontból is jelentős eredmény, hiszen a gyöngybaglyok állománya az elmúlt évtizedben jelentősen visszaesett. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kaposvári csoportja arra kérte a helyieket, hogy a fészkelési időszakban ne zavarják a madarakat, ezzel is segítve a fiókák biztonságos felnevelését. Elfogadta az országgyűlés a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokat. A támogatást mintegy 400 000 hátrányos helyzetű gyermek után kaphatják meg a jogosult családok. A támogatásra egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelők és az egyedülálló szülők kapják meg. Az összeget két részletben fizetik ki, augusztus végéig 50 000 forint készpénzben, a másik 50 000 forintot pedig utalvány formájában novemberig. Nyomozók jelentek meg kedden a Fidesz szervereit biztosító központban a Nemzeti Kulturális Alapügyében. A Bács-Kiskunvár megyei főügyészség megerősítette, hogy nyomozati cselekményt hajtottak végre, de a részletekről a nyomozás érdekeire hivatkozva nem nyilatkoztak. Az ügyben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt folyik eljárás. A gyanú szerint az NKO egyik döntéshozó testülete tavaly év végétől szabálytalanul több mint 17 milliárd forint támogatásról döntött. A nyomozásban korábban 6 ember tartóztattak le. A nyári hőségben is gyakran riasztják a tűzoltókat szénmonoxid szivárgás miatt. A katasztrófa védelem szerint idén nyáron több mint 600 ilyen esethez vonultak a tűzoltók, 4 ember meghalt, 90-en pedig megsérültek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a meleg időben is kialakulhat veszélyes helyzet, mert a kéményben légdugó keletkezhet, így a füstgáz nem tud megfelelően távozni. Ezért nyáron is érdemes működő szénmonoxid érzékelőt használni, különösen a gázüzemű vízmelegítők közelében.
6: Időjárás jelentés.
7: Folytatódik a kellemes nyári idő. Ma általában a napsütésé lesz a főszerep, csupán gyenge felhősödésre lehet számítani, a szél pedig néha élénk lehet. Nem lesz kánikula, nappal is legfeljebb 25 fok lesz.
6: Időjárás jelentést hallottak.
8: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
9: Hello, kellemes napot kívánok, jó munkát. 10 óra idő van, ha esetleg valaki gyakrabban étkezik, mint napi 3 alkalom, akkor itt az idő. Esetleg egy frissítő kávé jól tud esni ilyenkor. A frissítő zene társaságában. Miles Smith, Daniel Sivi, aztán Meghan Trainor érkezik ide a Rádió Mostra. Utána pedig egy adósságot szeretnék törleszteni. Említettem már, hogy felfedezték a mesterséges intelligencia hasznát hangfelismerésben. Úgyhogy erről fogok majd mesélni nektek. Megnézzük, milyen időjárásunk lesz még július hónapban, és hozom a horoszkópokat is.

0: 91.2 Rádió most.
1: Abszolútli nyári dal a folytatásban, az Underdog Project és a Summer Jam. Hello, kellemes napot kívánok, kellemes nyári napot kívánok. Most még süt a nap, mutatott némi felhősödést és elszórtan minimális mennyiségű esőt az előrejelzés, egyelőre azonban még ez a veszély nem fenyeget. De ha már így beszélek, akkor hadd említsek meg nektek, hogy a mesterséges intelligencia egyre inkább kitölti a mindennapjainkat, óriási nagy segítség tud lenni, bár vitathatatlanul nagyon-nagyon megosztó dolog, többen azért félnek, mert elveszi a munkájukat, ilyen vagy olyan módon, és hát valljuk meg őszintén, azért ebbe is van valami. Az egyik televízióban megy egy sorozat, a Hogyan készül, amelyben például meglátogatták a győri autógyárat, és kiderült, hogy ott az üzemben vannak olyan üzemrészek, ahol 85%-ban robotizált a munka folyamat. Hát akárhogy is, ott azért csak-csak az emberek munkáját veszi el. De valamikor segít. Ugye minden gépnek van egy saját hangja. A ventilátorok, szivattyúk, motorok és egyéb berendezések működés közben folyamatosan hangot adnak ki. Ha viszont egy csapágy kopni kezd, meglazul egy alkatrész, vagy romlik egy motor teljesítménye, értelem szerint megváltozik a hangja, és ezek az eltérések gyakran már jóval azelőtt jelentkeznek, hogy a hiba szabad szemmel látható lenne, a mesterséges intelligencia pedig képes ezeket az apró változásokat elemezni. Hát igen, ha megvan ezzel bízva. Úgyhogy már feltalálták azt a feltételezem hangszóróval együtt operáló mesterséges intelligencia applikációt vagy berendezést, aminek a működése hasonlít a beszédfelismerő alkalmazásokéhoz. A szoftver először megtanulja, hogyan szól hibátlanul egy működő, teszem fel, ventilátor vagy szivattyú, ezután folyamatosan összehasonlítja az aktuális hangmintákat a korábban rögzített adatokkal, és hogyha eltérést észlel, figyelmeztetést küld az üzemeltetőnek, aki még a meghibásodás előtt elvégezheti a szükséges karbantartást. Szuper jó ötlet, nagyon jó, nagyon sok helyen lehet használni.

0: Időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: Ránéztem a kaposvári Meteo automatára. 24,1 Celsius fok van fent az egyenesi úton, 47%-os pára és egy picikét magasabb vérnyomás. Ha valakinek pukkan a füle elég gyakran, akkor az emiatt van. Csapadékot déltől mutat az előrejelzés, de csak minimális mennyiséget, úgyhogy lehet, hogy csak a felhősödés marad meg majd belőle. Nyílik viszont a következő napokban a hőmérsékleti olló. A mai reggel 14, a holnapit lehet, hogy csak 13-mal kezdjük. Dupla annyi lesz délutánra, ma 27, holnap 26, és ez a hajnali 13-16 fok ez kitart a következő néhány napban is. Szombattól kezd el emelkedni majd 1-1 fokot a hajnali hőmérséklet, ezzel együtt egyébként a délutáni is. Az úgy néz ki, hogy ma 27, ahogy mondtam, holnap 26, pénteken is 26, szombaton felpattan 30 Celsius fokra, vasárnap és hétfőn pedig 31, illetve nagyjából 29 fokos maximum valószínű. A visszaesés annak köszönhető, hogy elered az eső várhatóan már vasárnap délután, és jut belőle még majd hétfő délutánra is. Utána tipikus nyári idő lesz lényegesen több napsütéssel, 25-27 fokos csúccsal, és ez a 25-30 fok közötti időjárás még megmarad bő egy héten keresztül, aztán ismét lesz egy hőhullám, az augusztus például akár 34-35 fokkal is kezdhetjük a mai napon kiadott előrejelzés alapján.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Legyetek nyitottak, akkor tovább élhettek.
4: Eltott vagy?
3: Hát én szerintem nyitott személyiség vagyok én is.
4: Befogadó?
3: Be, abszolút.
4: Akkor oda költözöm.
3: Atyai.
4: Ennyire nem akarsz már nyitott lenni.
3: Ennyire nem akarsz. Valamelyik sorozatban volt ez, hogy nyugodtan nősi, meg tudod, a nős férfiak tovább élnek.
5: És ha nem akarnak...
3: Most én is így vagyok. Légy nyitott, Mikivel tovább élhetsz, és ha nem akarok.
1: Húsz a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.

0: Itt az ideje, hogy minket hallgass. Rádió Most. FM 91.2.
1: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Az S-House slágere után mindjárt a kanadai Avril Lavigne érkezik ide a Rádió Mostra, no meg a horoszkópok, ez alkalommal hatosával hozom őket kettő blokkban. Megkezdtük a mai napon ugye az oroszlán csillagjegyet, úgyhogy velük indítunk innentől kezdve. Eljött a te időt, kedves oroszlán, ráadásul a rák és az oroszlán határán születő energiák különleges érzelmi mélységet és karizmát is adnak az önkifejezésedhez. Szűz. A háttérben végzett csendes, alapozó munka ma szilárd struktúrát ad a jövőbeli terveknek, így aztán bátran bíz a megérzéseidben. Mérleg. Értékes és inspiráló kapcsolatokra lelsz ma, ha nyitottan fordulsz a közösséged felé, és mered is megmutatni az egyedi ötleteidet. Skorpió. A karrieredben és a hosszú távú céljaidban eljött az elkötelezett tettek ideje, ami szilárd alapokra helyezheti a sikeredet. Nyilas, új szellemi horizontok és merész elhatározások hívogatnak ma, melyek megvalósításához a 22-es, mint mesterszám építő energiája ad plusz lendületet. Bak a blokk végén, mély belső átalakuláson mész ma keresztül, amely segít tisztázni az erőforrásaidat és megerősíteni a fontos partnerségeidet.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Újabb fél évnyi jóslat következik, és mivel a bakokig jutottunk az iméntiekben, a vízöntőktől folytatjuk ezúttal. A kapcsolati dinamikáid kerülnek ma fókuszba, ahol az őszinte kommunikáció és az intuíció egyensúlya hozhat valódi áttörést. Halak, a mindennapi rutinodban és az egészséged megőrzésében hozott apró, de elszánt döntések hosszú távon is meghozzák a gyümölcsüket. Kezd el ma! Kos, szenvedélyes, kreatív hullámsodor magma magával, ami remek alkalmat teremt arra, hogy megmutasd a benned rejlő vezetői kvalitásokat. Bika, a családi fészek és a belső biztonságod megteremtése válik prioritássá ma, ahol stabil és maradandó értékeket építhetsz ki. Ikrek, kapcsolatteremtő képességed és szellemi frissességed csúcsformában lesz ma, így könnyedén meggyőzhetsz másokat a legmerészebb elképzeléseidről is. Végül Rák, az elmúlt időszak érzelmi tapasztalatait most gyakorlati sikerekké és szilárd önbecsülésé formálhatod át. Hát akkor jó formálást erre a mai napra, meg úgy általában véve a következő időszakra. Búcsúzom, én is egy darabig, nyaralni megyek, de bízom benne, hogy legközelebb is itt fogunk találkozni majd a 91.2-n. Viszont hallásra, sziasztok!
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz, több évtizedek Kaposváron.
0: Rádió Most. Ne hallgass mást.

0: Reklám.
1: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: A Toldi iskolában tartottak lakossági fórumot a buszmenetrend tervezetről. Legótábort tartott a Kaposvári Szakképzési Centrum. Köszöntöm a hallgatókat, 11 óra van. Cserhamik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. A Toldi lakótelepi iskolában mondhatták el véleményüket a környéken lakók a helyjáratos buszmenetrend tervezetéről kedden. Arról, hogy hogyan alakítanák át a buszközlekedést, a Kaposvári Közlekedési ZRT vezetője tájékoztatta a fórum résztvevőit. Mutik Tímea hangsúlyozta, hogy ez még csak egy tervezet, és kíváncsiak arra, hogy mit szólnak hozzá a városban élők, azok, akik rendszeresen buszoznak. A menetrenddel kapcsolatos észrevételeket papírra vetve be lehet dobni a buszállomáson található postaládába is, de e-mailt is lehet küldeni a menetrend@kkzrt.hu címre. Legótábor tartott múlt héten a Kaposvári Szakképzési Centrum. Az ötnapos programban általános iskolás diákok ismerkedtek meg a robotikával, a programozással, a 3D tervezéssel és a pénzügyi tudatosság alapjaival. A résztvevők csapatmunkában oldottak meg különféle kreatív feladatokat, miközben játékos formában fejlesztették probléma megoldó és együttműködési készségüket. Új turisztikai szövetség alakult a Balatonnál. A B4 szövetséget Siófok, Hévíz, Balatonfüred, Keszthely és Zalakaros hozta létre a térség turizmusának fejlesztése érdekében. A szervezet egyik fő célja, hogy a Balatont 4 turisztikai alrégióra osszák, és így erősítsék a térség nemzetközi marketingjét. Emellett azt is kezdeményezik, hogy a Balaton önálló régióvá váljon, valamint a kisebb turisztikai települések ismét nagyobb állami támogatást kapjanak az idegenforgalmi adó után. Vádat emeltek a pécsi sürgősségi klinika 4 ápolója ellen, mert többször ájulásig vertek egy ittas férfit tavaly novemberben. A férfit fejsérülésekkel vitték be, és az ittassága miatt a detoxikálóban helyezték el. A részeg sírult azonban agresszív volt az ápolókkal, távozni akart és ököllel ütötte a kórterem ajtaját. A 4 ápoló emiatt hol együtt, hol külön-külön verte meg a férfit. A 4 ápoló felfüggesztett börtönt kaphat, és a foglalkozásuktól is eltilthatják őket. 6-2-re legyőzte a magyar bajnok Győri Eto labdarúgó csapata a luxemburgi Atert Bissen csapatát kedden este a konferencialiga selejtezőinek második fordulójában a párharc első meccsén. Az Eto FC idegenben nyert, és ezzel minden bizonnyal a párharcot is eldöntötte. A visszavágó jövő hét csütörtökön lesz Győrben. Na, tovább jutó az Észak-Macedon Vardar Skopje és a lett Riga párharcának győztesével találkozik a konferencia liga selejtező harmadik körében.
0: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a kellemes nyári idő. Ma általában a napsütésé lesz a főszerep, csupán gyenge felhősödésre lehet számítani, a szél pedig néha élénk lehet. Nem lesz kánikula, nappal is legfeljebb 25 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Ölelni bilincsben, bezár a négy fal, nem vigasztal assza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél vagy, bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül. Ölelni szavakkal, érintés

Sok zene és kevés beszéd itt a Rádió Most FM 91.2-n. Joel Corey és Mabel hozta az I Wish-t című dalt. Július 22-e, szerda van, nagyon kellemes napot kívánok nektek. Horváth Szabi vagyok, 17 óráig leszek a mikrofonnál. Hamarosan pedig játékot is hozok, majd a Csapó Autóvillamossági Centrum játékát. Mindjárt jövök a részletekkel, addig pedig Shawn Mendes és Camila Cabello felvételével megyünk tovább. Már is itt van az I Know What You Did Last Summer. He knows.

0: Játék következik. Reklám.
1: Emlékszel a nagy kánikulára, hogy mennyit mutatott a hőmérő? Amikor szinte izzott az autó és mindenki a jól működő klímáért volt hálás? Ne várd meg a következő hőhullámot, a Csapó Autovillamossági Centrum segít, hogy minden utazásnál friss, hűvös levegő várjon. Ozonos klimatisztítás, klimatöltés, klímajavítás, hibakeresés és teljes körű autovillamossági szolgáltatások várnak a Kaposrét sor 93-as szám alatt. További információ a www.csapoautoservice.hu weboldalon, vagy a 0670 392 7970-es telefonszámon. A kérdésem pedig a következő, melyik szolgáltatás nem szerepel a kínálatban? Az A válasz szerint az ozonos klimatisztítás, a B válasz szerint a klimatöltés, vagy a C válasz szerint a gumicsere? A, B vagy C a jó válaszhoz tartozó betűjelet várom játékos kedvű hallgatóinktól, nevetekkel együtt a 0670 32 32 355-re, és a játék tétje pedig egy 7000 forint értékű ozonos klimatisztítás a Csapó Autovillamossági Centrum jóvoltából, melyet pár dalt követően sorsolok is. Játékra fel, a folytatásban pedig Phil Collins érkezik a You Can't Hurry Love-val.
0: Reklám hangzott el. Rádió Most, Kaposvár. FM 91.2.

Sok-sok zene és kevés beszéd itt a 91.2 rádió. Mostan ez volt Lady Gaga és az Abrakadabra. 2 perccel múlt el 3:42. Hamarosan délidő lesz, úgyhogy előre is jó étvágyat kívánok nektek az ebédhez. De még hátra van a játék sorsolása, a Csapó Autóvillamossági Centrum játékának sorsolása. Ezzel térek vissza pár dalt követően itt az FM 91.2 rádió moston, de most a folytatásban Mika slágere szól, ez pedig a Relax, Take It Easy.

0: Játék következik. Reklám.
1: 2 perccel vagyunk déli 12 óra előtt, szépen lassan magunk mögött tudhatjuk a délelőtti napszakot, és még azért a délelőttbe belepréselem a játékunk sorsolását, mert a Csapó Autóvillamossági Centrum játékát játszottuk. Az volt a kérdés, hogy melyik szolgáltatás nem szerepel a kínálatban, és azok válaszoltak jól, akik a C betűjelet küldték, tehát a gumicsere nem szerepel a kínálatban. De mindenki egyébként jó megfejtést küldött, és rengeteg SMS és Viber üzenet érkezett a 0670-32-32-355-re, közülük pedig már is sorsolt a számítógép, a szerencsés hallgatónk egy 20-as számról küldte üzenetét, egy férfi hallgatóról van szó, akit pedig Stangl Bencének hívnak. Kedves Bence, nyereményed a Csapó Autóvillamossági Centrum felajánlásából egy 7000 forint értékű ózonos klimatisztítás. Leadjuk a neved és a telefonszámod, és ott a helyszínen a Kaposrészcsor 93-as szám alatt a Csapó Autóvillamossági Centrumban csak hivatkoznod kell arra, hogy rádiónk játékában nyertél, és a szakemberek már el is végzik az autódon az ózonos klimatisztítást, melyhez gratulálok, a többieknek pedig köszönöm szépen a játékot. Ne csüggedjen senki ám, aki nem nyert, hiszen lesz még játék itt az FM 91.2 rádió moston. Érdemes minket fülelni.
0: Reklám.
2: A név ismerős. A szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medikál. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
3: Két zavar, hogy napnyugta után kezdődik az invázió.
4: Ha van balcsicsi.
5: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grill termékeinkkel. Kométa.
6: Ez a Buona Vita.
7: Júliusban újra jön a Városnapja Igalban, mely színes programokkal várja a vendégeket. Július 23-án csütörtökön a Dzsungelkönyve ingyenes szabadtéri előadás. Július 24-én pénteken este ingyenes Delta koncert. Július 25-én szombaton a Strandok éjszakáján Brazil Tánc Show. Míg 25-én vasárnap pedig tök fesztivál vár mindenkit az Igali Gyógyfürdőben. Bővebb információ az Igali Gyógyfürdő Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
8: Egész napra lezárják jövő hét szerdán a Bajcsy-Zsilinszky utca elejét a gázvezeték felújítások miatt. 10 éves vasútfejlesztési programot jelentett be a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, déli 12 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Jövő héten szerdán lezárják a Bajcsy-Zsilinszky utca elejét a gázvezeték felújítások miatt. Az E.ON aznap helyezi üzembe az új gázvezetékeket, ezért reggel 7 és várhatóan este 6 óra között nem lehet majd közlekedni a Zárda utca és a Kossuth utca közötti szakaszon. A munkálatok miatt átmenetileg gázszünet is lesz több belvárosi utcában. Egyebek mellett a Bajcsy-Zsilinszky, a Kossuth Lajos, a Ripper-Rónai, a Somsics Pál, a Zárda, a József Attila és a Petőfi Sándor utca egyes szakaszain. Amerikai játékost igazolt a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub. Az együttes Dre Bullockot szerződtette, aki tavaly még a Hawaii Egyetem csapatában játszott. A 198 cm magas játékos bedobó poszton bevethető, és a róla írt jellemzés szerint atletikus, jól támadja a gyűrűt, jó tripla dobó és a védekezésből is kiveszi a részét. Bullock a KKK második nyári igazolása, az együttes korábban Samuel Taivo érkezését jelentette be. 10 éves, mintegy 3500 milliárd forintos vasútfejlesztési programot indít a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szerdán. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv célja, hogy gyorsabbá és megbízhatóbbá váljon a vasúti közlekedés, csökkenjen a járművek átlag életkora, valamint bővüljön a villamosított vasúthálózat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter úgy fogalmazott, hogy megkezdődik a Magyar Vasút évtizedes lemaradásának felszámolása. A beruházások a megyeszékhelyek jobb elérhetőségét, a regionális és elővárosi vasútfejlesztést, valamint a teherszállítás és a nemzetközi vasúti kapcsolatok erősítését is szolgálják. Bóka Jánost választotta meg új frakcióvezetőjének a Fidesz parlamenti képviselőcsoportja. A döntést a képviselők egyhangulag hozták meg Orbán Viktor pártelnök javaslatára. Bóka János azt mondta, ellenzékben nagy felelősség hárul a Fideszre, és frakcióvezetőként a normalitás és a józanész hangját kívánja képviselni. Az előző frakcióvezető Gulyás Gergely július közepén mondott le tisztségéről. Aláírásgyűjtés indult Nagykanizsán a honvédségi lőtér bezárásáért. A kezdeményezők szerint a néhány éve újra nyitott gyakorlótéren zajló lövészetek és helikopteres gyakorlatok jelentős zajterhelést okoznak a környék településein, ezért a lőtér bezárását szeretnék elérni. A petíciót eddig csaknem 200-an írták alá.
0: Időjárás jelentés.
8: Délután is marad a többnyire napos idő, amit azonban felhők zavarhatnak olykor. Eső nem várható, a szél viszont néha élénk lehet, és nem lesz kánikula, legfeljebb 25 fokot mérhetünk. Holnap egy gyenge hidegfront érint bennünket, ami miatt labilissá válik a légkör, több lesz a felhő, és enszortan zápor, zivatar is előfordulhat.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
9: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

volt Britney Spears slágere a You Drive Me Crazy 1999-ből itt a 91.2 Rádió Moston. 11:45 van, nagyon kellemes és vidám szerdát kívánok nektek, és jó étvágyat, ha most ebédeltek, bízom benne, hogy finomabbnál finomabb falatokat fogyasztotok el. Én pedig itt a Rádió Moston a Siesta órában már a legkönnyedebb és leghangulatosabb dallamokat is hozom nektek, szervírozom a finomabbnál finomabb falatok mellé a jobbnál jobb zenéket. Purple Disco Machine és Ashdis érkezik rövidesen a Beat of Your Heart-tal, előtte pedig egy hazai slágerrel folytatódik a műsor, ez a Fall of the Flow és a Fedezékbe.

Munkahely. Suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Ez volt Joe Schlager, az End of Beginning a slágerlisták éléről itt a Rádió Most FM 91.2-n. A mai napon július 22-én szerdán pedig a Magdolna nevű ismerőseinket köszöntjük névnapjuk alkalmából. A Magdaléna magyarosodott alakváltozata egyébként a név. A Magdolna név rendszerezett és gyakorlatiassá teszi viselőit mindenben, amit csinál. Élvezi azt az érzést, amit a gondosan elvégzett munka után tapasztal. A tulajdonában lévő dolgokat pedig óvja és ügyel rájuk, így tárgyai sokáig jó állapotban vannak. Kiadásaira is figyel, munkájának elvégzése során pedig türelmes és figyelmes. Ezt írt a nagy kalendárium a Magdolna névről, de rajtuk kívül ma még ünnepelhetnek a lenkék, a maricák, a verénák, a levendulák, a lipótok, a magdák, a mandák, a verbénák, a magdalinák, a mariették és a máriák is. Minden ünnepeltnek nagyon sok boldogságot kívánok, és neki küldöm a következő Sugababes dalt, jön a Hole in the Head.

Az volt Minelli slágere itt a 91.2 rádió moston, a elérhetőségünket pedig ne felejtsétek el. Üzenjetek bátran és várom a közlekedési információkat is. Legyetek szemeink az utakon, segítsünk egymást a forgalomban. 0670 32 32 355. Egyébként még a délelőtt reggel folyamán sétáltam a Bajcsy-Zsilinszky utcában, és azt láttam a munkálatokkal kapcsolatban, hogy most már temetik be a gödröket, úgyhogy szépen lassan majd az aszfaltozásra kerül sor, és megszűnnek majd a munkálatok is. Folyamatosan tájékoztatunk benneteket arról, hogy hogyan s miként érdemes közlekedni városunkban, Kaposváron és természetesen annak környékén is. Itt a rádió mostan pedig a folytatásban Dua Lipa énekel, jön tőle a Dance the Night, délután 1 órakor Cserhalmi Krisztián is itt lesz a legfrissebb hírekkel, info

0: Légy önmagad. Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Let me tell you.

0: Reklám.
1: Elfáradt a mindennapi főzésben? Akkor van egy jó hírünk. Az Attalai Halászcsárda nyugdíjas menüje most mindössze 1350 forint. Házias ízek, változatos ebédek és ingyenes kiszállítás 18 településen. Új tagokat most is várunk. Hívja a 30 916 43 66-os számot.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: A Toldi iskolában tartottak lakossági fórumot a buszmenetrend tervezetéről. Legótábort tartott a Kaposvári Szakképzési Centrum. Köszöntöm a hallgatókat, 13 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. A Toldi lakótelepi iskolában mondhatták el véleményüket a környéken lakók a helyjáratos buszmenetrend tervezetéről kedden. Arról, hogy hogyan alakítanák át a buszközlekedést, a Kaposvári Közlekedési ZRT vezetője tájékoztatta a fórum résztvevőit. Mutik Tímea hangsúlyozta, hogy ez még csak egy tervezet, és kíváncsiak arra, hogy mit szólnak hozzá a városban élők, azok, akik rendszeresen buszoznak. A menetrenddel kapcsolatos észrevételeket papírra vetve be lehet dobni a buszállomáson található postaládába is, de e-mailt is lehet küldeni a menetrend@kkzrt.hu címre. Legótábor tartott múlt héten a Kaposvári Szakképzési Centrum. Az ötnapos programban általános iskolás diákok ismerkedtek meg a robotikával, a programozással, a 3D tervezéssel és a pénzügyi tudatosság alapjaival. A résztvevők csapatmunkában oldottak meg különféle kreatív feladatokat, miközben játékos formában fejlesztették probléma megoldó és együttműködési készségüket. Két alkalommal is baleseteknél segítettek kedden a somogyi tűzoltók. Somogyszob térségében árokba hajtott egy személygépkocsi. Az autóban hárman utaztak, akik ki tudtak szállni a balesetet követően, de további vizsgálatokra kórházba szállították őket. Az esethez a nagyatádi tűzoltókat riasztották. Kedd délután pedig Látrányban három személygépkocsi ütközött össze. Az autókban 8-an utaztak, akik közül 2-en sérültek meg. Ennél az esetén a balatonbogleri tűzoltók nyújtottak segítséget. Elfogadta az országgyűlés a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokat. A támogatást mintegy 400 000 hátrányos helyzetű gyermek után kaphatják meg a jogosult családok. A támogatásra egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelők és az egyedülálló szülők kapják meg. Az összeget két részletben fizetik ki, augusztus végéig 50 000 forint készpénzben, a másik 50 000 forintot pedig utalvány formájában novemberig. Díjat alapított Dávid Sándor emlékére a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség. Az elismeréssel a márciusban elhunyt legendás autósport újságíró és Forma 1-es kommentátor emléke előtt tisztelegnek. A díjat ezentúl évente egyszer ítélik oda, annak, aki a sajtóban vagy az online médiában a legtöbbet teszi a magyar autósport népszerűsítésért és a hazai autósport kultúra gazdagításáért.
0: Időjárás jelentés.
2: Délután is marad a többnyire napos idő, amit azonban felhők zavarhatnak olykor. Eső nem várható, a szél viszont néha élénk lehet, és nem lesz kánikula, legfeljebb 25 fokot mérhetünk. Holnap egy gyenge hidegfront érint bennünket, ami miatt labilissá válik a légkör, több lesz a felhő és elszórtan zápor, zivatar is előfordulhat.
0: Időjárás jelentést hallotta a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
3: 3 perccel múlt el 13 óra, itt a Rádió Moston pedig a következő 60 perccel is felsorakoztak a legjobb zenék a legváltozatosabb zenei palettáról. A Honeybees Daniel Fee-vel állt össze, Daniel Fee Gergővel egyébként, és a legújabb dalukat halljuk hamarosan, a Bárcsak lennék címűt, előtte pedig időutazunk, és indul az óra egy 1993-as Take That és Lulu közös dallal, ez a Relight My Fire.

Sok-sok zene és kevés beszéd folyamatosan itt a Rádió Most FM 91.2-n, másfél perccel múlt el 4:42, hamarosan pedig megtudhatjátok tőlem azt, hogy milyen időre számíthatunk a délután hátralevő részében. Na és persze.

persze a hét további részében is rövid és hosszú távú időjárás előrejelzéssel térek vissza pár dalt követően. Addig is jegyezzétek elérhetőségünket, hiszen várom folyamatosan a közlekedési infókat, és természetesen az egyéb jellegű üzeneteket is, ünnepelteket is lehet folyamatosan köszönteni rajtunk keresztül, ünnepelt ismerősöket, rokonokat és barátokat egyaránt. 0670-32-32-355, tehát a telefon, SMS és Viber számunk, ami pedig a folytatásban jön, az 1999-ből a Fats & Small slágere. Már is itt van a Tonight.

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: 3 perccel vagyunk fél kettő előtt, erős az UV-sugárzás ezekben a percekben is, és ki is fog tartani várhatóan délután 3 óráig, de egyébként ez az előrejelzés szerinti időszak, viszont a tapasztalat szerinti időszak az este 6 óra is. Úgyhogy itt 17 óra magasságában is erős UV-sugárzást tapasztalhatunk itt a Fétel körzetünkben, Kaposváron és környékén, 27 fok odakint a hőmérséklet jelen pillanatban, az előttünk álló éjszakán pedig 14 fokig süllyed majd a hőmérő higanyszála. Holnap pedig leginkább a felhők lesznek túlsúlyban, és záporok, zivatarok kialakulására leginkább a kora esti órákban van kilátás, ugyanis érkezik Fétel körzetünkbe egy hidegfront, melynek következtében feltámad a szél is, és jól ide fújja nekünk a felhőket fölénk, úgyhogy a napot tényleg nem nagyon fogjuk látni holnap. Ennek ellenére 24-25 fokot mutathatnak a hőmérők, tehát mindenképpen a nap második felében kell számítanunk majd csapadék kialakulására. Itt értem tehát a záporokat és a zivatarokat. A péntek időjárása már egy picit naposabb lesz, aznap majd gyengén felhős időre számíthatunk, 24 fokos hőmérsékleti maximummal, szombatra pedig visszatér a nyárias jellege időjárásunkban, de szerencsére kánikula nem lesz, 28 fok lesz a hőmérséklet maximuma, és hasonlóképpen alakul majd a vasárnap időjárása is, amikor majd 31 fokig húszik fel a hőmérő higanyszála.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottam.
2: Élok és Clementine Douglas közösével folytatódik a zenei program itt a Rádió Moston. Már is jön a Body Talk másfél perccel fél kettő előtt, majd a Fall Out Boy is érkezik hozzánk 2007-ből a Thanks for the Memories egy kicsit pörgősebb változatával. Something.

Eva Max hozta a One of Us című dalt ide a 91.2 Rádió Mostra. 3:42 van, nagyon kellemes és vidám szerda délutánt kívánok nektek. Maradunk a hölgyeknél előadók szempontjából. Egy angol énekesnő és dalszerző érkezik hozzánk, akinek debütáló szerzeménye a Karate volt, ami még 2015-ben jelent meg. Az igazi áttörést pedig a Rockabye című dalnak köszönhette, melyet Sean Paul-al és a Clean Bandit-tel készítettek. Olyan slágerek köthetők még a nevéhez, mint az Alarm, a Ciao Adios, vagy éppen a Do It Right, és 2018-ban Marshmallow-val működött közre a Friends című dalban, ugyanebben az évben pedig a Speak Your Mind címmel kiadta első albumát. Szerintem nagyon sokan ráismertetek, hogy Anne Marie-ról van szó, most tőle, illetve Shania Twain-től érkezik. Közös daluk, ez pedig az Unhealthy, délután 2 órakor pedig Cserhalmi Krisztián kollégám tér vissza a legfrissebb hírekkel, információkkal. Well,

0: Ez volt Melanie C. és Lisa Left Eye Lopez közös dala Never Be The Same Again, ami zárta az órát itt a Rádió Most FM 91.2, de a következő órában is jönnek a legjobb zenék, közülük pedig Olivia Rodrigo slágere, a Drop Dead. Itt lesz majd az egykori The Kelly Family-ből Michael Patrick Kelly és a Blurry Eyes-al. Hamarosan indul a következő óra a Top Gun Maverick című film egyik betétdalával. 2022-ből a One Republic nyitja majd az órát az I Ain't Worried című dalával. Ide pedig jöhetnek az üzenetek, és természetesen a közlekedési információk is a délután hátra levő részében. A folytatásban pedig egy rövid kereskedelmi kitérő érkezik, utána délután 2 órakor Krisztián tér vissza a legfrissebb hírekkel, információkkal.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most. Reklám.
2: Két zavar, hogy napnyugta után kezd... Kezdődik az invázió, ha van balcsicsi.
3: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grill termékeinkkel. Kométa.
4: Ez a Buona Vita.
5: Júliusban újra jön a Városnapja Igalban, mely színes programokkal várja a vendégeket. Július 23-án csütörtökön a Dzsungelkönyve ingyenes szabadtéri előadás. Július 24-én pénteken este ingyenes Delta koncert. Július 25-én szombaton a Strandok éjszakáján Brazil Tánc Show. Míg 25-én vasárnap pedig tök fesztivál vár mindenkit az Igali Gyógyfürdőben. Bővebb információ az Igali Gyógyfürdő Facebook oldalán.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Flashmobbal köszöntötték 80. születésnapján Kerekesné Pitel Anna kaposvári karnagyot. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki targoncával okozott balesetet. Köszöntöm a hallgatókat, 14 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Flashmobbal köszöntötték 80. születésnapján Kerekesné Pitel Annát, vagy ahogy sokan a városban ismerik, Pitel Anni nénit. De a kaposvári karnagyot egy televíziós interjú ürügyén hívták a belvárosba, ahol a Kossuth téren egykori tanítványai, valamint régi és jelenlegi kórusainak csaknem 100 tagja lepte meg közös énekléssel. Pitel Anni néni 2021 óta Kaposvár díszpolgára. De a meglepetés ünnepségről videót tekinthetnek meg a kaposvármost.hu oldalon. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki targoncával okozott balesetet egy kollégájának egy kaposvári üzemben. Az eset 2024. októberében történt, amikor a targoncás férfi kalodákat mozgatott. A villán lévő ládák miatt semmit sem látott a férfi, aki ráadásul szabálytalanul közlekedett, hiszen ilyen esetben tolatva kellene menni. A férfi így nem vette észre, hogy a targonc előtt vele megegyező irányba sétál egy kollégája, akit gyakorlatilag felöklelt és úgy védte néhány méteren keresztül a villán, hogy a lábai lelógtak a talajra. A targoncás csak akkor állt meg, amikor a felöklelt kollégája kiabálni kezdett neki. A szerencsétlenül járt munkás maradandó sérüléseket szenvedett. Az ügyészség felfüggesztett fogházbüntetést kért a férfire, illetve azt, hogy tiltsák el a targonca vezetéstől. Kinyitották kedden a Siózsilipet, de nem a Balaton vízszintjének csökkentése miatt, erről számolt be az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Tájékoztatások szerint a Balatonból ideiglenesen vizet engedtek a Sió csatornába, hogy felfrissítsék annak elszíneződött és kellemetlen szagú siófoki szakaszát. A 8 órás művelet során 140 ezer köbméter víz került a csatornába, ami a Balaton vízállását gyakorlatilag nem befolyásolta. Több ezer általános iskolás gyermek táborozhat idén nyáron a Fonyódligeti Erzsébet táborban. A Balatonparti tábor augusztus végéig fogadja a diákokat vasárnaptól péntekig tartó turnusokban, köztük egyszülős, nagy családban élő és tanodás gyerekeket is. A résztvevőket sport és közösségi programok, vízi élmények, kézműves foglalkozások és koncertek várják. A teljes ellátás biztosító táborért a gyermekek szüleinek mindössze 1000 forintot kell fizetni. Mobiltelefont próbáltak becsempészni egy fogvatartottnak egy budapesti börtönben. A büntetés végrehajtás országos parancsnoksága arról számolt be, hogy két hozzátartozó a látogatás során a plexifal fölött adta át a készüléket, de a felügyelők gyanúsnak találták a viselkedésüket és a motozás során megtalálták a telefont. Az ügyben a fogvatartott ellen fegyelmi eljárás indult, a hozzátartozók felelősségét pedig a rendőrség vizsgálja.
1: Időjárás jelentés.
6: Délután is marad a többnyire napos idő, amit azonban felhők zavarhatnak olykor. Eső nem várható, a szél viszont néha élénk lehet, és nem lesz kánikula, legfeljebb 25 fokot mérhetünk. Holnap egy gyenge hidegfront érint bennünket, ami miatt labilissá válik a légkör, több lesz a felhő és elszórtan zápor, zivatar is előfordulhat.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Sok sok zene és kevés beszéd, de a folytatásban is itt a Rádió Most FM 91.2-n, pontosan 4:30 van, kellemes és vidám szerdát kívánok nektek, Horváth Szabi vagyok, és gyorsan ajánlom még a zenei forgatagban a Kultik mai kínálatát. Vetítik még Vivben a mai napon 15:50-től és 18 órától a Wayanat című akcióanimációs családi filmet, a Toy Story 5. részét 15:50-től, az Odüsszeiát 17:20-től és 20:30-től, a Minyonok és Szörnyek című akcióanimáció kalandfilmet rövidesen 1/4 óra múlva 3D-ben 14:30-tól, sima vetítésben 16:20-tól, 18:10-től és 20 órától, a Michael című dráma történelmi életrajzi filmet 17:50-től, a Supergirl című akciódráma fantasyt Viv-ben 20:10-től, míg a Horrorra akadva című horror vígjátékot 20:20-től tűzi filmvászonra a Kultik. Bármelyiket is választjátok, egy jó szórakozást kívánok hozzá ma is, itt a Rádió Mostan pedig kényeztetjük hallójárataitokat a legjobb zenékkel napjainkból, a közelmúltból és a régebb múltból egyaránt. Egy pop együttes érkezik Göteborgból, Svédországból, melynek alapító tagjai Jonas Joker Berggren, Ulf Butha Ekberg, Jenny Berggren és Malin Lynn Berggren voltak. Ugye a nevekből hát rájöhettetek, ugye, hogy testvérekről van szó, ők az Aesop Bass, és a Villa Fortune érkezik 1992-ből.

Sok-sok zene és kevés beszéd itt a Rádió Most FM 91.2-n. A slágerlisták éléről szólt Olivia Rodrigo dala, ez volt a Drop Dead, másfél perccel múlt el 14:30. Folytatódik a kacogó csütörtökök, vidám zenés és kézműves délelőttök gyerekeknek a gyermekkönyvtárban, a Takács Gyula könyvtárban. Minden csütörtökön jelentkeznek egyébként programmal a gyermekkönyvtárban, holnap 10 és 11 óra között a Kiskondás együttes műsorával, aztán 11 és dél között kézműves foglalkozás lesz 5 éves kortól. Várják az érdeklődőket, én jó szórakozást kívánok a programhoz. A folytatásban pedig a Náksi Attila és Brunner Zsolt, tehát a Náksi VS Brunner névvel fémjelzett Stereo Pálma jön Craig Daviddel kiegészülve, és már is szólt tőlük az Our Love.

Sok-sok zene és kevés beszéd itt a Rádió Most FM 91.2-n, fél perccel vagyunk 3:43 előtt. A segíteni szándékozók figyelmét hívom fel, akik vérükkel tudnak segíteni, hogy a mai napon az Ady Endre művelődési házban lesz véradás délután 3 órától este 17:30-ig Látrányban, a Rákóczi utca 65-ös szám alatt, illetve zajlik a véradás és 16 óráig tart a Babócsai művelődési házban is, a Szabadság tér 18-as szám alatt. Holnap pedig délután 1 és 4 óra között várják a segíteni szándékozókat a Magyar Vöröskereszt Somogy megyei szervezetének székházába, a Szent Imre utca 8-as szám alá 13 órától 16 óráig, illetve pénteken, július 24-én Siófokon majd a McDonald's étterem parkolójában lesz véradás 10:30 és 17:30 között. Itt a Rádió Moston pedig megyünk tovább a Mezzoforte slágerével, 83-ból szól a Garden Party, délután 3 órakor pedig jön Krisztián a legfrissebb hírekkel, infókkal.

0: Reklám.
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
2: Nyáron irány a Balaton?
3: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
2: Jó ötlet, mit nézünk? Színház, koncert, gyerek, program?
3: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort. Kultkikötő.hu.
4: Charity Go 8 már

0: technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
1: Elfáradt a mindennapi főzésben? Akkor van egy jó hírünk! Az Attalai Halászcsárda nyugdíjas menüje most mindössze 1350 forint. Házias ízek, változatos ebédek és ingyenes kiszállítás 18 településen. Új tagokat most is várunk. Hívja a 30 916 43 66-os számot.
2: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Egész napra lezárják jövő hét szerdán a Bajcsy-Zsilinszky utca elejét a gázvezeték felújítások miatt. Vadveszélyre figyelmezteti az autósokat a rendőrség. Köszöntöm a hallgatókat, 15 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Jövő héten szerdán lezárják a Bajcsy-Zsilinszky utca elejét a gázvezeték felújítások miatt. Az E.ON aznap helyezi üzembe az új gázvezetékeket, ezért reggel 7 és várhatóan este 6 óra között nem lehet majd közlekedni a Zárda utca és a Kossuth utca közötti szakaszon. A munkálatok miatt átmenetileg gázszünet is lesz több belvárosi utcában. Egyebek mellett a Bajcsy-Zsilinszky, a Kossuth Lajos, a Ripper-Rónai, a Somsics Pál, a Zárda, a József Attila és a Petőfi Sándor utca egyes szakaszain. Vadveszélyre figyelmezteti az autósokat a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Közleményükben arra hívták fel a figyelmet, hogy augusztus közepéig tart az őzekpárzási időszaka, ilyenkor pedig a megváltozott viselkedésük miatt megszaporodnak a vadbalesetek. A rendőrség arra kérte az autósokat, hogy ne csak a vadveszélyt jelző tábláknál, hanem minden erdős, bokros útszakaszon, sőt lakott területek közelében is vezessenek fokozott óvatossággal. Megjegyezték, hogy ha mégis vadbaleset történik, minden esetben értesíteni kell a hatóságokat. Két alkalommal is baleseteknél segítettek kedden a somogyi tűzoltók. Somogyszob térségében árokba hajtott egy személygépkocsi. Az autóban hárman utaztak, akik ki tudtak szállni a balesetet követően, de további vizsgálatokra kórházba szállították őket. Az esethez a nagyatádi tűzoltókat riasztották. Kedd délután pedig Látrányban három személygépkocsi ütközött össze. Az autókban 8-an utaztak, akik közül 2-en sérültek meg. Ennél az esetén a balatonbogleri tűzoltók nyújtottak segítséget. 10 éves, mintegy 3500 milliárd forintos vasútfejlesztési programot indít a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szerdán. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv célja, hogy gyorsabbá és megbízhatóbbá váljon a vasúti közlekedés, csökkenjen a járművek átlag életkora, valamint bővüljön a villamosított vasúthálózat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter úgy fogalmazott, hogy megkezdődik a Magyar Vasút évtizedes lemaradásának felszámolása. A beruházások a megyeszékhelyek jobb elérhetőségét, a regionális és elővárosi vasútfejlesztést, valamint a teherszállítás és a nemzetközi vasúti kapcsolatok erősítését is szolgálják. Múzeummá és kulturális központtá alakítják az első magyar autógyár egykori székhelyét Aradon. A csaknem 3 milliárd forintos beruházást főként uniós támogatásból valósítják meg, a munkálatok pedig várhatóan 3,5 évig tartanak. Az 1980-ban alapított gyárban egykor személyautók, autóbuszok és teherautók készültek, később pedig ott gyártották a Magyar Királyi Posta első autóbuszait és Budapest első 150 taxiját is.
2: Időjárás jelentés.
3: A nap hátralévő felében is marad a többnyire napos idő, amit azonban olykor felhők zavarhatnak. Eső nem várható, de a szél élénk lehet. Késő délután 25 fokot mérhetünk, este pedig 19 fok lesz. Holnap egy gyenge hidegfront érint bennünket, ami miatt labilissá válik a légkör. Több lesz a felhő és elszórtan zápor, zivatar is előfordulhat.
2: Időjárás jelentést hallott
4: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
5: 4 perccel múlt el délután 3 óra, itt a Rádió Moston szólnak tovább a legjobb zenék, mindjárt jön a Soul Wave és a képtelenség, előtte pedig a Lost Frequencies féle The Feeling érkezik az óranyitásaként.

A beépített szépség című film egyik betétdala szólt a Blue csapattól, ez volt a One Love 2002-ből itt a 91.2 rádió moston, egy perccel múlt el 4:04, újabb hideg zuhany érkezik az autósoknak, ugyanis holnap újabb nagykereskedelmi áremelés érkezik a hazai töltőállomásokon, a 95-ös benzinára bruttó 7 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 9 forinttal emelkedik, itt tehát várhatóan a 95-ös benzin literjét majd 605 forintért, a gázolaj literjét pedig 627 forintért tankolhatjuk literenként az autónkba, de a különböző töltőállomások árai között továbbra is tapasztalhatunk 10 akár 20 forintos árkülönbséget, és ugye ott vannak még az autópályák mellett található töltőállomások, melyeknek árai ezeknél az áraknál azért jóval borsosabbak, ott ezeknél az áraknál 40-50 forinttal is drágába kerülhet az üzemanyag literje, úgyhogy ezt érdemes szem előtt tartani. Itt a rádió mostan pedig megyünk tovább a jó zenékkel, mindjárt a Dirty Dancing című film egyik betét dala érkezik Patrick Swayze-től és Wendy Fraser-től, ez lesz 87-ből a She's Like the Wind, de előtte még a hurok közé csapunk és a közelmúltból itt a Linkin Park és az Over Each Other. This is

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: Az ex Little Mix Tag Perry hozta az If He Wanted To He Would című slágert, ide az FM 91.2 rádió mostra, pontosan 3:30 van. Ajánlom figyelmetekbe a július 25-i szombati Ecsenyi falu napot, amit az Ecsenyi községházánál rendeznek meg. Délután 2 órakor kezdődik a program megnyitóval, utána 2:45-kor lép fel az Ametiszt TSE, a Groovehouse együttes délután 3 órakor kezd, őket követi a sorban a Hajdina Egyesület műsora délután 4 órától, Megyes Csaba 5 órakor lép színpadra, utána este 6-kor kezdődik a Rider koncert, 19 órakor pedig Tóth Tünde műsora érkezik majd a színpadra, aztán a Haba Tortán a Pont az Inn pedig 20 órától egy bál lesz Orbán Zoltánnal. Egész nap lesz egyébként arcfestés, henna, ugrálóvár, vattacukor, lángos, és többféle készétel is várja a látogatókat az Ecsenyi falunapra, ezen a héten szombaton, július 25-én. Itt a rádió mostan pedig megyünk tovább a Coldplay dalával, egy rövid ajánlót követően hozom az Orphans-t.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Mi kellhet ahhoz, hogy tényleg boldogan lehessen hosszan élni? Az egészséges táplálkozáson, a rendszeres testmozgáson, a megfelelő stresszkezelésen és az esetleges táplálék kiegészítőkön kívül.
3: Én hozzátennék még egyet, a mérték mindenből. Ha túl sokat alszol, mondjuk 24 órákat, az sem jó. Túl keveset, az sem jó.
2: Na hát képzeljétek el, a kutatók azt mondják, hogy bizony a genetika sem minden. Mert ugye sokan fogják erre, hogy a genetika úgyis genetika minden, aztán tök mindegy. Hát nem, az csak 20-30%-ban befolyásolja azt, hogy milyen sokáig élünk. A hosszú élet a személyiségünk függvénye is.
3: Hát erre nem gondoltam volna. Itt az elixír.
2: Itt az elixír, a személyiségünk.
3: Én annyit az vagyok, mint
2: egyébként az vagy.
3: Kétajtos gardróbszeker.
2: Az vagy, ezentől így fognak hívni. Molnár Gardrób Vilmos. Atya ég.
1: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta a Pilla.

Sok-sok zene és kevés beszéd itt a Rádió Most FM 91.2-n. Ez volt a Manaskin frontemberétől, Damiano Devittől a Born with a Broken Heart, és pontosan fél perccel vagyunk 3:44 előtt. A folytatásban egy 85-ben alakult londoni acid jazz zenekar csapat érkezik, akik Ealingben alakultak még. Karrierjüket tehát instrumentális acid jazz zenekarként kezdték, ekkor még Brothers International volt a nevük, és utána alakultak át The Brand New Heavies. A Heavies nevet akkor vették fel, amikor lemezszerződést kötöttek, a nevet James Brown egyik kis lemezének belső borítójáról vették egyébként. A londoni klub szinterén kultikus státuszt is értek el, első kiadványukat pedig 1990-ben jelentették meg. Jön a folytatásban 1992-ből a The Brand New Heavies a Dream on Dreamer című slágerrel, utána a hazai vonalat is erősítjük a Bayer X-es lap felvételével, ez lesz az Emlékszem vagy.

0: Reklám.
1: Júliusban újra jön a Városnapja Igalban, mely színes programokkal várja a vendégeket. Július 23-án csütörtökön a Dzsungelkönyve ingyenes szabadtéri előadás. Július 24-én pénteken este ingyenes Delta koncert. Július 25-én szombaton a Strandok éjszakáján brazil tánc show. Míg 25-én vasárnap pedig tök fesztivál vár mindenkit az Igali Gyógyfürdőben. Bővebb információ az Igali Gyógyfürdő Facebook oldalán.
2: Két zavar, hogy napnyugta után kezd... Kezdődik az invázió, ha van balcsicsi.
3: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grill termékeinkkel. Kométa.
4: Ez a Buona Vita.
5: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medikál. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
1: Elfáradt a mindennapi főzésben. Akkor van egy jó hírünk! Az Attalai Haláscsárda nyugdíjas menüje most mindössze 1350 forint. Házias ízek, változatos ebédek és ingyenes kiszállítás 18 településen. Új tagokat most is várunk. Hívja a 30 916 43 66-os számot.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: A Toldi iskolában tartottak lakossági fórumot a buszmenetrendről. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki targoncával okozott sérülést kollégájának. Köszöntöm a hallgatókat, 16 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. A Toldi lakótelepi iskolában mondhatták el véleményüket a környéken lakók a helyi járatos buszmenetrend tervezetéről kedden. Arról, hogy hogyan alakítanák át a buszközlekedést, a Kaposvári Közlekedési ZRT vezetője tájékoztatta a fórum résztvevőit. Mutik Tímea hangsúlyozta, hogy ez még csak egy tervezet, és kíváncsiak arra, hogy mit szólnak hozzá a városban élők, azok, akik rendszeresen buszoznak. A menetrenddel kapcsolatos észrevételeket papírra vetve be lehet dobni a buszállomáson található postaládába is, de e-mailt is lehet küldeni a menetrend@kkzrt.hu címre. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki targoncával okozott balesetet egy kollégájának egy kaposvári üzemben. Az eset 2024. októberében történt, amikor a targoncás férfi kalodákat mozgatott. A villán lévő ládák miatt semmit sem látott a férfi, aki ráadásul szabálytalanul közlekedett, hiszen ilyen esetben tolatva kellene menni. A férfi így nem vette észre, hogy a targonca előtt vele megegyező irányba sétál egy kollégája, akit gyakorlatilag felöklelt és úgy védte néhány méteren keresztül a villán, hogy a lábai lelógtak a talajra. A targoncás csak akkor állt meg, amikor a felöklelt kollégája kiabálni kezdett neki. A szerencsétlenül járt munkás maradandó sérüléseket szenvedett. Az ügyészség felfüggesztett fogházbüntetést kért a férfire, illetve azt, hogy tiltsák el a targonca vezetéstől. Amerikai játékost igazolt a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub. Az együttes Dre Bullockot szerződtette, aki tavaly még a Hawaii Egyetem csapatában játszott. A 198 cm magas játékos bedobó poszton bevethető, és a róla írt jellemzés szerint atletikus, jól támadja a gyűrűt, jó tripla dobó és a védekezésből is kiveszi a részét. Bullock a KKK második nyári igazolása, az együttes korábban Samuel Taivo érkezését jelentette be. Vádat emeltek a Pécsi Sürgősségi Klinika négy ápolója ellen, mert többször ájulásig vertek egy ittas férfit tavaly novemberben. A férfit fejsérülésekkel vitték be, és az ittassága miatt a detoxikálóban helyezték el. A részeg sírult azonban agresszív volt az ápolókkal, távozni akart és ökköllel ütötte a korterem ajtaját. A négy ápoló emiatt hol együtt, hol külön-külön verte meg a férfit. A négy ápoló felfüggesztett börtönt kaphat, és a foglalkozásuktól is eltilthatják őket. Díjat alapított Dávid Sándor emlékére a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség. Az elismeréssel a márciusban elhunyt legendás autósport újságíró és Forma 1-es kommentátor emléke előtt tisztelegnek. A díjat ezentúl évente egyszer ítélik oda, Annak, aki a sajtóban vagy az online médiában a legtöbbet teszi a magyar autósport népszerűsítéséért és a hazai autósport kultúra gazdagításáért.
0: Időjárás jelentés.
6: A nap hátralévő felében erősebben megnövekedhet a felhőzet, de eső nem várható, a szél pedig élénk lehet. Késő délután 25 fokot mérhetünk, este pedig 19 fok lesz. Holnap egy gyenge hidegfront érinti térségünket, ami miatt labilissá válik a légkör és több lesz a felhő felettünk, valamint elszórtan zápor is előfordulhat.
0: Időjárás jelentést hallotta
7: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
8: 5 perc elmúlt el délután 4 óra utolsó közös óránk indul, mindjárt jön Medúza újdonsága, a Weekend, előtte pedig Ray Dalton slágerével indítjuk az órát, ez pedig a Do It Again.

Ilyen napon szólnak a legjobb zenék itt a Rádió Most FM 91.2, 1 perccel vagyunk 4:45, és kaptunk egy közleményt a Kaposvári Város Üzemeltetési Nonprofit Kft-től, melyben tájékoztatják a lakosságot, hogy július 23-a, tehát holnaptól július 29-ig az esti és éjszakai órákban az időjárás függvényében lombpermetezésre kerül sor Kaposvár közterületein. A növényvédelmi munkálatok a közterületen található platán, juhar és házfák, valamint egyéb lombos növények védelmét szolgálják, a permetezés célja pedig a növényi kártevők és betegségek elleni védekezés. A felhasznált készítmények a melegvérűekre, méhekre

és az élő környezetre nem jelentenek veszélyt, továbbá az épített környezetben, közúti tereptárgyakban, gépjárművekben és egyéb eszközökben károsodást nem okoznak. Kérik a lakosságot, hogy az előbb említett időszakban, tehát holnaptól, július 29-ig fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett közterületeken. Az együttműködéseteket köszöni a Kaposvári Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. És természetesen mi is. Itt a rádió, mostan pedig Bensza Bonslágerével megyünk tovább, jön már is a Mr. Electric.

Mari Fredriksson és Per Gessle csapata a Rackset felvétele szólt a Feeling Like a Flower 1991-ből itt a Rádió Most FM 91.2-n, 2 perccel vagyunk fél öt előtt, csak óvatosan az utakon, ugye tudjátok, ez már a drive time, sokan egyszer indultak bevásárolni hazafelé és egyéb helyekre, sokan tehát az autózás lehetőségét választották, úgyhogy emiatt erősödött a forgalom városunkban és környékén is az utakon. Legyetek körültekintőek és figyelmesek, vigyázzatok magatokra és egymásra is, várom a közlekedési információkat, észrevételeket, tapasztalatokat is a város és környékének közlekedéséről, a 0670-32-32-355-ről. A folytatásban pedig egy norvég DJ és dalszövegíró érkezik, Kygo, aki 2013 óta van jelen a zenei szakmában, az áttörést pedig 2014 decemberében bemutatott Firestone című dala hozta meg. Nálunk pedig a folytatásban Kygo, Khalid és Griffin közösen jön a slágerlisták éléről. Már is itt van a Save My Love.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

ilyen nappal hallhatjátok a legjobb zenéket, 0-24-ben, tehát itt a 91.2 Rádió Moston, 3:45 van, a következő dalokkal pedig megköszönöm már a kitartó, kitüntető figyelmeteket, 11 órától mostanáig a Rádió Most mikrofonjánál Horváth Szabit hallottátok, de ne tekerjetek el, ha jó zenére vágytok, hiszen 17 óra után bekapcsoljuk a zenegépet, de óránként Krisztián kollégám hozza majd a legfrissebb híreket, információkat is, velem pedig legközelebb pénteken ugyanebben a sávban 11 és délután 5 óra között találkozhattok majd, várlak akkor is titeket a rádiókészülékek mellé, de ahogy mondtam, tehát most se tekerjetek el. Jön Muni és a Dáv, majd Rozzi és Bruno Mars, közösen az Ápátő is beköszön hozzánk, ezekkel kívánok nektek további kellemes szerdai napot, a viszonthallásra, sziasztok! Like it.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: Reklám.
1: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
2: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
3: Minden, ami ingatlan, Bold ingatlan. Mostantól új helyen, Kaposváron, a Fő utca 18 szám alatt várjuk ügyfeleinket. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Fő utca 18. www.boldingatlan.hu.
4: Charity Go 8 már 11 millió 400 ezer forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 1% THM-mel. Szuper felszereltség, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Egész napra lezárják jövő hét szerdán a Bajcsy-Zsilinszky utca elejét. Vadveszélyre figyelmezteti az autósokat a rendőrség. Köszöntöm a hallgatókat, 17 óra van. Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Jövő héten szerdán lezárják a Bajcsy-Zsilinszky utca elejét a gázvezeték felújítások miatt. Az E.ON aznap helyezi üzembe az új gázvezetékeket, ezért reggel 7 és várhatóan este 6 óra között nem lehet majd közlekedni a Zárda utca és a Kossuth utca közötti szakaszon. A munkálatok miatt átmenetileg gázszünet is lesz több belvárosi utcában. Egyebek mellett a Bajcsy-Zsilinszky, a Kossuth Lajos, a Ripper-Rónai, a Somsics Pál, a Zárda, a József Attila és a Petőfi Sándor utca egyes szakaszain. Vadveszélyre figyelmezteti az autósokat a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Közleményükben arra hívták fel a figyelmet, hogy augusztus közepéig tart az őzekpárzási időszaka, ilyenkor pedig a megváltozott viselkedésük miatt megszaporodnak a vadbalesetek. A rendőrség arra kérte az autósokat, hogy ne csak a vadveszélyt jelző tábláknál, hanem minden erdős, bokros útszakaszon, sőt lakott területek közelében is vezessenek fokozott óvatossággal. Megjegyezték, hogy ha mégis vadbaleset történik, minden esetben értesíteni kell a hatóságokat. LEGO tábor tartott múlt héten a Kaposvári Szakképzési Centrum. Az ötnapos programban általános iskolás diákok ismerkedtek meg a robotikával, a programozással, a 3D tervezéssel és a pénzügyi tudatosság alapjaival. A résztvevők csapatmunkában oldottak meg különféle kreatív feladatokat, miközben játékos formában fejlesztették probléma megoldó és együttműködési készségüket. Újabb játékos igazolását jelentette be a Finó Kaposvár férfi röplabda csapata. Az együttes egy amerikai centert, Connor Campbell szerződtette, aki korábban a UC Irvine egyetemi együttesben csapattársa volt a Finó amerikai centerének Maxim Grigorievnek. A 24 éves, 203 cm magas játékos már a harmadik szezonjára készül Európában, tavaly Svédországban, előtte pedig Svájcban játszott. 10 éves, mintegy 3500 milliárd forintos vasútfejlesztési programot indít a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szerdán. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv célja, hogy gyorsabbá és megbízhatóbbá váljon a vasúti közlekedés, csökkenjen a járművek átlag életkora, valamint bővüljön a villamosított vasúthálózat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter úgy fogalmazott, hogy megkezdődik a magyar vasút évtizedes lemaradásának felszámolása. A beruházások a megyeszékhelyek jobb elérhetőségét, a regionális és elővárosi vasútfejlesztést, valamint a teherszállítás és a nemzetközi vasúti kapcsolatok erősítését is szolgálják. Aláírásgyűjtés indult Nagykanizsán a honvédségi lőtér bezárásáért. A kezdeményezők szerint a néhány éve újra nyitott gyakorlótéren zajló lövészetek és helikopteres gyakorlatok jelentős zajterhelést okoznak a környék településein, ezért a lőtér bezárását szeretnék elérni. A petíciót eddig csaknem 200-an írták alá.
0: Időjárás jelentés.
5: A nap hátralévő felében erősebben megnövekedhet a felhőzet, de eső nem várható, a szél pedig élénk lehet. Késő délután 25 fokot mérhetünk, este pedig 19 fok lesz. Holnap egy gyenge hidegfront érinti térségünket, ami miatt labilissá válik a légkör és több lesz a felhő felettünk, valamint elszórtan zápor is előfordulhat.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.
1: Akinek fáj még

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: Reklám.
1: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzlet soron. Több mint 20 éve.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat! 2026. július 22-e szerda, 18 óra van. A rádió most helyi hír összefoglalóját Cserhami Krisztiántól hallják. Egy napra lezárják jövő héten a Bajcsi elejét. Na, a gázvezeték felújítások miatt jövő szerdán lezárják a Bajcsi-Zsininszki utca elejét. Az E.ON aznap helyezi üzembe az új vezetékeket, ezért reggel 7 és várhatóan este 6 óra között nem lehet majd közlekedni az Árda utca és a Kossuth utca közötti szakaszon. A munkálatok miatt átmeneti gázszünet is lesz több belvárosi utcában. Egyebek mellett a Bajcsi-Zsininszki, a Kossuth Lajos, a Ripőrónai, a Somsics-Pál, a Zárda, a József Attila és a Petőfi Sándor utca egyes szakaszain. A buszközlekedés átalakításáról kérdezték a város lakóit. Lakossági fórumot tartottak kedden a Toldi lakótelepi iskolában, ahol a helyi járatos buszmenetrend tervezetéről mondhatták el véleményüket a környék lakói. Arról, hogy hogyan alakítanák át a buszközlekedést, a Kaposvári Közlekedési ZRT vezetője tájékoztatta a fórum résztvevőit. Mutik Tíme hangsúlyozta, hogy ez még csak egy tervezet, és kíváncsiak arra, hogy mit szólnak hozzá a városban élők, azok, akik rendszeresen buszoznak. A menetrenddel kapcsolatos észrevételeket papírra vetve be lehet dobni a buszállomáson felállított postaládába is, de e-mailt is lehet küldeni a menetrend@kkzrt.hu címre. Meglepték a város díszpolgárát. 80. születésnapján flashmobbal köszöntötték Kerekesné Pitel Annát, vagy ahogy a városban sokan ismerik, Pitel Anni nénit. A kaposvári karnagyot egy televíziós interjú ürügyén hívták a belvárosba, ahol a Kossuth téren egykori tanítványai, valamint régi és jelenlegi kórusainak csaknem 100 tagja lepte meg közös énekléssel. Pitel Anni néni 2021 óta a Kaposvár díszpolgára. A meglepetés ünnepségről videót tekinthetnek meg a kaposvármost.hu oldalon. Őzek veszélyeztethetik a közlekedést. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság vadveszélyre figyelmezteti az autósokat. Közleményükben arra hívták fel a figyelmet, hogy augusztus közepéig tart az őzek párzási időszaka. Ilyenkor a megváltozott viselkedésük miatt megszaporodnak a vadbalesetek. A rendőrség arra kérte az autósokat, hogy ne csak a vadveszélyt jelző tábláknál, hanem minden erdős, bokros útszakaszon, sőt lakott területek közelében is vezessenek fokozott óvatossággal. Megegyezték, hogy ha mégis vadbaleset történik, minden esetben értesíteni kell a hatóságokat. Általános iskolásoknak tartott tábort a KSC. A Kaposvári Szakképzési Centrum LEGO tábort tartott múlt héten. Az ötnapos programban általános iskolás diákok ismerkedtek meg a robotikával, a programozással, a 3D tervezéssel és a pénzügyi tudatosság alapjaival. A résztvevők csapatmunkában oldottak meg különféle kreatív feladatokat, miközben játékos formában fejlesztették probléma megoldó és együttműködési készségüket. Védett madarak fészkeltek be a templom toronyba. A kiskorpádi református templom tornyában 5 gyöngybagoly fióka kelt ki. A fokozottan védett madarak számára ideális fészkelőhelyet biztosít az épület, ami természetvédelmi szempontból is jelentős eredmény, hiszen a gyöngybaglyok állománya az elmúlt években jelentősen visszaesett. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kaposvári csoportja arra kérte a helyieket, hogy a fészkelési időszakban ne zavarják a madarakat, ezzel is segítve a fiókák biztonságos felnevelését. Nem látta a kalodáktól a munkatársát. Targoncával okozott sérülést kollégájának egy férfi egy kaposvári üzemben, ezért most vádat emeltek ellene. Az eset 2024. októberében történt, amikor a targoncás férfi kalodákat mozgatott. A villán lévő ládák miatt semmit sem látott a férfi, aki ráadásul szabálytalanul közlekedett, hiszen ilyen esetben tolatva kellene menni. A férfi így nem vette észre, hogy a targonca előtt vele megegyező irányba sétál egy kollégája, akit gyakorlatilag felöklelt és úgy vitte néhány méteren keresztül a villán, hogy a lábai lelógtak a talajra. Na, a targoncás csak akkor állt meg, amikor a felöklelt kollégája kiabálni kezdett neki. A szerencsétlenül járt munkás maradandó sérüléseket szenvedett. Az ügyészség felfüggesztett fogházbüntetést kért a férfire, illetve azt, hogy tiltsák el a targonca vezetéstől. Ellepik a Balaton partot az árvaszúnyogok. Siófokon ismét tömeges árvaszúnyograjzás tapasztalható. Esténként a rovarok ellepik a lámpák környékét, az elpusztult példányok pedig helyenként vastag rétegben borítják a parti sétányt. A jelenség az ott élőket és a nyaralókat is zavarja, de a szakemberek hangsúlyozták, hogy az árvaszúnyogok nem csípnek, és megjelenésük természetes jelenség a Balaton partján. A kutatók szerint a rajzás mértékét az időjárás és a légáramlás is befolyásolja. Nem ment el a vízügy esze. Nem a Balaton vízszintjének csökkentése miatt nyitották ki kedden a Siózslipet, erről számolt be az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Tájékoztatásuk szerint a Balatonból ideiglenesen vizet engedtek a Sió csatornába, hogy felfrissítsék annak elszíneződött és kellemetlen szagú siófoki szakaszát. A 8 órás művelet során 140 ezer köbméter víz került a csatornába, ami a Balaton vízállását gyakorlatilag nem befolyásolta. Két balesetben három sérült. Kedden a somogyi tűzoltók két alkalommal is baleseteknél segítettek. Somogyszob térségében árokba hajtott egy személygépkocsi. Az autóban hárman utaztak, akik ki tudtak szállni a balesetet követően, de további vizsgálatokra a kórházba szállították őket. Az esethez a nagyatádi tűzoltókat riasztották. Kedden délután pedig látrányban három személygépkocsi ütközött össze. Az autókban nyolcan utaztak, akik közül ketten sérültek meg. Ennél az esetnél a balatonbogleri tűzoltók nyújtottak segítséget. A krónika végén pedig sporthírek. Megvan a KKK első légiósa. A Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub amerikai játékost igazolt. Az együttes Dre Bullockot szerződtette, aki tavaly még a Hawaii Egyetem csapatában játszott. A 198 cm magas játékos bedobó poszton bevethető, és a róla írt jellemzés szerint atletikus, jól támadja a gyűrűt, jó tripla dobó és a védekezésből is kiveszi a részét. Bullock a KKK második nyári igazolása, az együttes korábban a Samuel Taivo érkezését jelentette be. A Finó is újabb játékost igazolt. A Finó Kaposvár férfi röplabda csapata újabb játékos igazolását jelentette be. Az együttes egy amerikai centert Connor Campbell-t szerződtette, aki korábban a UC Irvine Egyetem együttesében csapattársa volt a Finó amerikai centerének Maxim Grigorjevnek. A 24 éves, 203 cm magas játékos már a harmadik szezonjára készül Európában, tavaly Svédországban, előtte pedig Svájcban játszott.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
2: Este változóan felhős lesz az ég, de eső nem várható. A hőmérséklet 19 fok környékén alakul napnyugta után, hajnalban pedig 13 fok lesz a legalacsonyabb érték. Csütörtökön egy gyenge hidegfront miatt labilissá válik a légkör, több lesz felettünk a felhő és elszórtan zápor-zivatar is előfordulhat.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió.

Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió Most.

Másnapra tuti nem leszek itt se ébredésre. Senki nem tudom megfogni kb. De megmentelek, nem leszel a sok zsiványé. Figyelj baba, most jön a legjobb finálé. Megcsukolak, te leszel a csók király.

to do it.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Jövő héten szerdán lezárják a Bajcsy-Zsilinszky utca elejét a gázvezeték felújítások miatt. Az E.ON aznap helyezi üzembe az új gázvezetékeket, ezért reggel 7 és várhatóan este 6 óra között nem lehet majd közlekedni a Zárda utca és a Kossuth utca közötti szakaszon. A munkálatok miatt átmenetileg gázszünet is lesz több belvárosi utcában. Egyebek mellett a Bajcsy-Zsilinszky, a Kossuth Lajos, a Ripper-Rónai, a Somsics-Pál, a Zárda, a József Attila és a Petőfi Sándor utca egyes szakaszain. Vadveszélyre figyelmezteti az autósokat a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Közleményükben arra hívták fel a figyelmet, hogy augusztus közepéig tart az őzekpárzási időszaka, ilyenkor pedig a megváltozott viselkedésük miatt megszaporodnak a vadbalesetek. A rendőrség arra kérte az autósokat, hogy ne csak a vadveszélyt jelző tábláknál, hanem minden erdős, bokros útszakaszon, sőt lakott területek közelében is vezessenek fokozott óvatossággal. Megjegyezték, hogy ha mégis vadbaleset történik, minden esetben értesíteni kell a hatóságokat. Újabb játékos igazolását jelentette be a Finó Kaposvár férfi röplabda csapata. Az együttes egy amerikai centert, Connor Campbell-t szerződtette, aki korábban a UC Irvine egyetemi együttesben csapattársa volt a finó amerikai centerének Maxim Grigorievnek. A 24 éves, 203 cm magas játékos már a harmadik szezonjára készül Európában, tavaly Svédországban, előtte pedig Svájcban játszott. Több ezer általános iskolás gyermek táborozhat idén-nyáron a Fonyódligeti Erzsébet táborban. A Balatonparti tábor augusztus végéig fogadja a diákokat vasárnaptól péntekig tartó turnusokban, köztük egyszülős, nagycsaládban élő és tanodás gyerekeket is. A résztvevőket sport és közösségi programok, vízi élmények, kézműves foglalkozások és koncertek várják. A teljes ellátás biztosító táborért a gyermekek szüleinek mindössze 1000 forintot kell fizetniük. Mobiltelefont próbáltak becsempészni egy fogvatartottnak egy budapesti börtönben. A büntetés végrehajtás országos parancsnoksága arról számolt be, hogy két hozzátartozó a látogatás során a plexifal fölött adta át a készüléket, de a felügyelők gyanúsnak találták a viselkedésüket és a motozás során megtalálták a telefont. Az ügyben a fogvatartott ellen fegyelmi eljárás indult, a hozzátartozók felelősségét pedig a rendőrség vizsgálja. Múzeummá és kulturális központtá alakítják az első magyar autógyár egykori székhelyét Aradon. A csaknem 3 milliárd forintos beruházást főként uniós támogatásból valósítják meg, a munkálatok pedig várhatóan 3,5 évig tartanak. Az 1980-ban alapított gyárban egykor személyautók, autóbuszok és teherautók készültek, később pedig ott gyártották a Magyar Királyi Posta első autóbuszait és Budapest első 150 taxiját is.
0: Időjárás jelentés.
1: Este változóan felhős lesz az ég, de eső nem várható. A hőmérséklet 19 fok környékén alakul napnyugta után, hajnalban pedig 13 fok lesz a legalacsonyabb érték. Csütörtökön egy gyenge hidegfront miatt labilissá válik a légkör, több lesz felettünk a felhő és elszórtan zápor, zivatar is előfordulhat.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: It's beautiful things that are.
1: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Legyetek nyitottak, akkor tovább élhettek.
2: Eltolt vagy?
1: Hát én szerintem nyitott személyiség vagyok én is.
2: Befogadó?
1: Be, abszolút.
2: Akkor oda költözöm.
1: Atyai.
2: Ennyire nem akarsz már nyitott lenni.
1: Ennyire nem akarok. Valamelyik sorozatban volt ez, hogy nyugodtan nősülj meg, tudod, a nős férfiak tovább élnek.
3: És ha nem akarnak?
1: Most én is így vagyok. Légy nyitott, Mikivel tovább élhetsz. És ha nem akarok?
0: Húsz a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhami Krisztiántól hallják. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki targoncával okozott balesetet egy kollégájának egy kaposvári üzemben. Az eset 2024. októberében történt, amikor a targoncás férfi kalodákat mozgatott. A villán lévő ládák miatt semmit sem látott a férfi, aki ráadásul szabálytalanul közlekedett, hiszen ilyen esetben tolatva kellene menni. A férfi így nem vette észre, hogy a targonc előtt vele megegyező irányba sétál egy kollégája, akit gyakorlatilag felöklelt és úgy védte néhány méteren keresztül a villán, hogy a lábai lelógtak a talajra. A targoncás csak akkor állt meg, amikor a felöklelt kollégája kiabálni kezdett neki. A szerencsétlenül járt munkás maradandó sérüléseket szenvedett. Az ügyészség felfüggesztett fogházbüntetést kért a férfire, illetve azt, hogy tiltsák el a targonca vezetéstől. Két alkalommal is baleseteknél segítettek kedden a somogyi tűzoltók. Somogyszob térségében árokba hajtott egy személygépkocsi. Az autóban hárman utaztak, akik ki tudtak szállni a balesetet követően, de további vizsgálatokra kórházba szállították őket. Az esethez a nagyatádi tűzoltókat riasztották. Kedd délután pedig Látrányban három személygépkocsi ütközött össze. Az autókban 8-an utaztak, akik közül 2-en sérültek meg. Ennél az esetén a balatonbogleri tűzoltók nyújtottak segítséget. Amerikai játékost igazolt a Kométa KVG kaposvári kosárlabda klub. Az együttes Dre Bullockot szerződtette, aki tavaly még a Hawaii Egyetem csapatában játszott. A 198 cm magas játékos bedobó poszton bevethető, és a róla írt jellemzés szerint atletikus, jól támadja a gyűrűt, jó tripla dobó és a védekezésből is kiveszi a részét. Bullock a KKK második nyári igazolása, az együttes korábban Samuel Taivo érkezését jelentette be. 10 éves, mintegy 3500 milliárd forintos vasútfejlesztési programot indít a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szerdán. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv célja, hogy gyorsabbá és megbízhatóbbá váljon a vasúti közlekedés, csökkenjen a járművek átlag életkora, valamint bővüljön a villamosított vasúthálózat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter úgy fogalmazott, hogy megkezdődik a magyar vasút évtizedes lemaradásának felszámolása. A beruházások a megyeszékhelyek jobb elérhetőségét, a regionális és elővárosi vasútfejlesztést, valamint a teherszállítás és a nemzetközi vasúti kapcsolatok erősítését is szolgálják. Díjat alapított Dávid Sándor emlékére a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség. Az elismeréssel a márciusban elhunyt legendás autósport újságíró és Forma 1-es kommentátor emléke előtt tisztelegnek. A díjat ezentúl évente egyszer ítélik oda, annak, aki a sajtóban vagy az online médiában a legtöbbet teszi a magyar autósport népszerűsítéséért és a hazai autósport kultúra gazdagításáért.
0: Időjárás jelentés.
1: Este változóan felhős lesz az ég, de eső nem várható. A hőmérséklet 19 fok környékén alakul napnyugta után, hajnalban pedig 13 fok lesz a legalacsonyabb érték. Csütörtökön egy gyenge hidegfront miatt labilissá válik a légkör, több lesz felettünk a felhő és elszórtan zápor zivatar is előfordulhat.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is meg.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Kaposvár közéleti műsorát hallják. Én Cserhamik Krisztián vagyok. Egy napra lezárják jövő héten a Bajcsi elejét. Na, a gázvezeték felújítások miatt jövő szerdán lezárják a Bajcsi-Zsilinszky utca elejét. Az E.ON aznap helyezi üzembe az új vezetékeket, ezért reggel 7 és várhatóan este 6 óra között nem lehet majd közlekedni az Árda utca és a Kossuth utca közötti szakaszon. A munkálatok miatt átmeneti gázszünet is lesz több belvárosi utcában. Egyebek mellett a Bajcsi-Zsilinszky, a Kossuth Lajos, a Ripőrónai, a Somsics Pál, a Zárda, a József Attila és a Petőfi Sándor utca egyes szakaszain. Meglepték a város díszpolgárát. 80. születésnapján flashmobbal köszöntötték Kerekesné Pitel Annát, vagy ahogy a városban sokan ismerik, Pitel Anni nénit. Na, a kaposvári karnagyot egy televíziós interjú ürügyén hívták a belvárosba, ahol a Kossuth téren egykori tanítványai, valamint régi és jelenlegi kórusainak csaknem 100 tagja lepte meg közös énekléssel. Pitel Anni néni 2021 óta a Kaposvár díszpolgára. A meglepetés ünnepségről videót tekinthetnek meg a kaposvármost.hu oldalon. Általános iskolásoknak tartott tábort a KSC. Na, a Kaposvári Szakképzési Centrum LEGO tábort tartott múlt héten. Na, az ötnapos programban általános iskolás diákok ismerkedtek meg a robotikával, a programozással, a 3D tervezéssel és a pénzügyi tudatosság alapjaival. A résztvevők csapatmunkában oldottak meg különféle kreatív feladatokat, miközben játékos formában fejlesztették probléma megoldó és együttműködési készségüket. Nem látta a kalodáktól a munkatársát. Targoncával okozott sérülést kollégájának egy férfi egy kaposvári üzemben, ezért most vádat emeltek ellene. Az eset 2024. októberében történt, amikor a targoncás férfi kalodákat mozgatott. A villán lévő ládák miatt semmit sem látott a férfi, aki ráadásul szabálytalanul közlekedett, hiszen ilyen esetben tolatva kellene menni. A férfi így nem vette észre, hogy a targonc előtt vele megegyező irányba sétál egy kollégája, akit gyakorlatilag felöklelt és úgy vitte néhány méteren keresztül a villán, hogy a lábai lelógtak a talajra. Na, a targoncás csak akkor állt meg, amikor a felöklelt kollégája kiabálni kezdett neki. A szerencsétlenül járt munkás maradandó sérüléseket szenvedett. Az ügyészség felfüggesztett fogházbüntetést kért a férfire, illetve azt, hogy tiltsák el a targonca vezetéstől. Nem ment el a vízügy esze. Nem a Balaton vízszintjének csökkentése miatt nyitották ki kedden a Siózsilipet, erről számolt be az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Tájékoztatásuk szerint a Balatonból ideiglenesen vizet engedtek a Sió csatornába, hogy felfrissítsék annak elszíneződött és kellemetlen szagú siófoki szakaszát. Na, a 8 órás művelet során 140 ezer köbméter víz került a csatornába, ami a Balaton vízállását gyakorlatilag nem befolyásolta. A buszközlekedés átalakításáról kérdezték a város lakóit. Lakossági fórumot tartottak kedden a Toldi lakótelepi iskolában, ahol a helyi járatos buszmenetrend tervezetéről mondhatták el véleményüket a környék lakói. Arról, hogy hogyan alakítanák át a buszközlekedést, a Kaposvári Közlekedési ZRT vezetője tájékoztatta a fórum résztvevőit. Mutik Tímea hangsúlyozta, hogy ez még csak egy tervezet, és kíváncsiak arra, hogy mit szólnak hozzá a városban élők, azok, akik rendszeresen buszoznak. A menetrenddel kapcsolatos észrevételeket papírra vetve be lehet dobni a buszállomáson felállított postaládába is, de e-mailt is lehet küldeni a menetrend@kkzrt.hu címre. Őzek veszélyeztethetik a közlekedést. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság vadveszélyre figyelmezteti az autósokat. Közleményükben arra hívták fel a figyelmet, hogy augusztus közepéig tart az őzek párzási időszaka. Ilyenkor a megváltozott viselkedésük miatt megszaporodnak a vadbalesetek. A rendőrség arra kérte az autósokat, hogy ne csak a vadveszélyt jelző tábláknál, hanem minden erdős, bokros útszakaszon, sőt lakott területek közelében is vezessenek fokozott óvatossággal. Megegyezték, hogy ha mégis vadbaleset történik, minden esetben értesíteni kell a hatóságokat. Védett madarak fészkeltek be a templom toronyba. A kiskorpádi református templom tornyában 5 gyöngybagoly fióka kelt ki. A fokozottan védett madarak számára ideális fészkelőhelyet biztosít az épület, ami természetvédelmi szempontból is jelentős eredmény, hiszen a gyöngybaglyok állománya az elmúlt években jelentősen visszaesett. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kaposvári csoportja arra kérte a helyieket, hogy a fészkelési időszakban ne zavarják a madarakat, ezzel is segítve a fiókák biztonságos felnevelését. Ellepik a Balaton partot az árvaszúnyogok. Siófokon ismét tömeges árvaszúnyograjzás tapasztalható. Esténként a rovarok ellepik a lámpák környékét, az elpusztult példányok pedig helyenként vastag rétegben borítják a parti sétányt. A jelenség az ott élőket és a nyaralókat is zavarja, de a szakemberek hangsúlyozták, hogy az árvaszúnyogok nem csípnek, és megjelenésük természetes jelenség a Balaton partján. A kutatók szerint a rajzás mértékét az időjárás és a légáramlás is befolyásolja. Két balesetben három sérült. Kedden a somogyi tűzoltók két alkalommal is baleseteknél segítettek. Somogy szob térségében árokba hajtott egy személygépkocsi. Az autóban hárman utaztak, akik ki tudtak szállni a balesetet követően, de további vizsgálatokra kórházba szállították őket. Az esethez a nagyatádi tűzoltókat riasztották. Kedden délután pedig látrányban három személygépkocsi ütközött össze. Az autókban 8 utaztak, akik közül 2 sérültek meg. Ennél az esetnél a balatonbogleri tűzoltók nyújtottak segítséget. Megvan a KKK első légiósa. A Kométa KVG kaposvári kosárlabdaklub amerikai játékost igazolt. Az együttes Dre Bullockot szerződtette, aki tavaly még a Hawaii Egyetem csapatában játszott. A 198 cm magas játékos bedobó poszton bevethető, és a róla írt jellemzés szerint atletikus, jól támadja a gyűrűt, jó tripla dobó és a védekezésből is kiveszi a részét. Bullock a KKK második nyári igazolása, az együttes korábban Samuel Taivo érkezését jelentette be. A Finó is újabb játékost igazolt. A Finó Kaposvár férfi röplabda csapata újabb játékos igazolását jelentette be. Az együttes egy amerikai centert Connor Campbell-t szerződtette, aki korábban a UC Irvine Egyetem együttesében csapattársa volt a Finó amerikai centerének Maxim Grigorjevnek. A 24 éves, 203 cm magas játékos már a harmadik szezonjára készül Európában, tavaly Svédországban, előtte pedig Svájcban játszott.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Este változóan felhős lesz az ég, de eső nem várható. A hőmérséklet 19 fok környékén alakul napnyugta után, hajnalban pedig 13 fok lesz a legalacsonyabb érték. Csütörtökön egy gyenge hidegfront miatt labilissá válik a légkör, több lesz felettünk a felhő és elszórtan zápor-zivatar is előfordulhat.
0: Időjárás jelentést hallott. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. A legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak. A rádió most.

0: Kuki. Rap. Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston.
1: Peace.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: órában csak neked szólnak a Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Flashmobbal köszöntötték 80. születésnapján Kerekesné Pitel Annát, vagy ahogy sokan a városban ismerik, Pitel Anni nénit. De a kaposvári karnagyot egy televíziós interjú ürügyén hívták a belvárosba, ahol a Kossuth téren egykori tanítványai, valamint régi és jelenlegi kórusainak csaknem 100 tagja lepte meg közös énekléssel. Pitel Anni néni 2021 óta Kaposvár díszpolgára. De a meglepetés ünnepségről videót tekinthetnek meg a kaposvármost.hu oldalon. Legótábor tartott múlt héten a Kaposvári Szakképzési Centrum. Az ötnapos programban általános iskolás diákok ismerkedtek meg a robotikával, a programozással, a 3D tervezéssel és a pénzügyi tudatosság alapjaival. A résztvevők csapatmunkában oldottak meg különféle kreatív feladatokat, miközben játékos formában fejlesztették probléma megoldó és együttműködési készségüket. 5 gyöngybagoly fióka kelt ki a Kiskorpádi református templom tornyában. A fokozottan védett madarak számára ideális fészkelőhelyet biztosít az épület, ami természetvédelmi szempontból is jelentős eredmény, hiszen a gyöngybaglyok állománya az elmúlt évtizedben jelentősen visszaesett. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kaposvári csoportja arra kérte a helyieket, hogy a fészkelési időszakban ne zavarják a madarakat, ezzel is segítve a fiókák biztonságos felnevelését. Kinyitották kedden a Siózsilipet, de nem a Balaton vízszintjének csökkentése miatt, erről számolt be az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Tájékoztatások szerint a Balatonból ideiglenesen vizet engedtek a Sió csatornába, hogy felfrissítsék annak elszíneződött és kellemetlen szagú siófoki szakaszát. A 8 órás művelet során 140 ezer köbméter víz került a csatornába, ami a Balaton vízállását gyakorlatilag nem befolyásolta. Elfogadta az országgyűlés a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokat. A támogatást mintegy 400 ezer hátrányos helyzetű gyermek után kaphatják meg a jogosult családok. A támogatásra egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelők és az egyedülálló szülők kapják meg. Az összeget két részletben fizetik ki, augusztus végéig 50 ezer forint készpénzben, a másik 50 ezer forintot pedig utalvány formájában novemberig. Aláírásgyűjtés indult Nagykanizsán a honvédségi lőtér bezárásáért. A kezdeményezők szerint a néhány éve újra nyitott gyakorlótéren zajló lövészetek és helikopteres gyakorlatok jelentős zajterhelést okoznak a környék településein, ezért a lőtér bezárását szeretnék elérni. A petíciót eddig csaknem 200-an írták alá.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban általában tiszta lesz az ég, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 13 fok lesz. Csütörtökön egy gyenge hidegfront miatt labilissá válik a légkör, több lesz felettünk a felhő, és elszórtan zápor-zivatal is előfordulhat. A hőmérsékletben nem lesz változás, marad a kellemes 25 fok körüli csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzá idomulok, ezért vagyok

0: legjobb zenék egy hangulatos estéhez. Rádió Most.
1: Sziasztok, Mező Misi.
2: Én pedig Szűcs Krisztián vagyok.
1: Mi vagyunk a NASA.
2: Hallgassátok a Rádió Mostot.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Ez az este csak rólad szól. Töltődj fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Vadveszélyre figyelmezteti az autósokat a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Közleményükben arra hívták fel a figyelmet, hogy augusztus közepéig tart az őzekpárzási időszaka, ilyenkor pedig a megváltozott viselkedésük miatt megszaporodnak a vadbalesetek. A rendőrség arra kérte az autósokat, hogy ne csak a vadveszélyt jelző tábláknál, hanem minden erdős, bokros útszakaszon, sőt lakott területek közelében is vezessenek fokozott óvatossággal. Megjegyezték, hogyha mégis vadbaleset történik, minden esetben értesíteni kell a hatóságokat. Ismét tömeges árvaszonyograjzás tapasztalható Siófokon. Esténként a rovarok ellepik a lámpák környékét, az elpusztult példányok pedig helyenként vastag rétegben borítják a parti sétányt. A jelenség az ott élőket és a nyaralókat is zavarja, de a szakemberek hangsúlyozták, hogy az árvaszonyogok nem csípnek, és a megjelenésük természetes jelenség a Balaton partján. A kutatók szerint a rajzás mértékét az időjárás és a légáramlás is befolyásolja. Vádat emeltek a pécsi sürgősségi klinika 4 ápolója ellen, mert többször ájulásig vertek egy ittas férfit tavaly novemberben. A férfit fejsérülésekkel vitték be, és az ittassága miatt a detoxikálóban helyezték el. A részeg sírult azonban agresszív volt az ápolókkal, távozni akart és ököllel ütötte a kórterem ajtaját. A 4 ápoló emiatt hol együtt, hol külön-külön verte meg a férfit. A 4 ápoló felfüggesztett börtönt kaphat, és a foglalkozásuktól is eltilthatják őket. Aláírásgyűjtés indult Nagykanizsán a honvédségi lőtér bezárásáért. A kezdeményezők szerint a néhány éve újra nyitott gyakorlótéren zajló lövészetek és helikopteres gyakorlatok jelentős zajterhelést okoznak a környék településein, ezért a lőtér bezárását szeretnék elérni. A petíciót eddig csaknem 200-an írták alá.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban általában tiszta lesz az ég, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 13 fok lesz. Csütörtökön egy gyenge hidegfront miatt labilissá válik a légkör. Több lesz felettünk a felhő, és elszórtan zápor zivatal is előfordulhat. A hőmérsékletben nem lesz változás, marad a kellemes 25 fok körüli csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Na, a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhami Krisztiántól hallják. Jövő héten szerdán lezárják a Bajcsy-Zsilinszky utca elejét a gázvezeték felújítások miatt. Az E.ON aznap helyezi üzembe az új gázvezetékeket, ezért reggel 7 és várhatóan este 6 óra között nem lehet majd közlekedni a Zárda utca és a Kossuth utca közötti szakaszon. A munkálatok miatt átmenetileg gázszünet is lesz több belvárosi utcában. Egyebek mellett a Bajcsy-Zsilinszky, a Kossuth Lajos, a Ripper-Rónai, a Somsics Pál, a Zárda, a József Attila és a Petőfi Sándor utca egyes szakaszain. Flashmobbal köszöntötték 80. születésnapján Kerekesné Pitel Annát, vagy ahogy sokan a városban ismerik, Pitel Anni nénit. A kaposvári karnagyot egy televíziós interjú ürügyén hívták a belvárosba, ahol a Kossuth téren egykori tanítványai, valamint régi és jelenlegi kórusainak csaknem 100 tagja lepte meg közös énekléssel. Pitel Anni néni 2021 óta Kaposvár díszpolgára. A meglepetés ünnepségről videót tekinthetnek meg a kaposvármost.hu oldalon. 10 éves, mintegy 3500 milliárd forintos vasútfejlesztési programot indít a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szerdán. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv célja, hogy gyorsabbá és megbízhatóbbá váljon a vasúti közlekedés, csökkenjen a járművek átlag életkora, valamint bővüljön a villamosított vasúthálózat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter úgy fogalmazott, hogy megkezdődik a Magyar Vasút évtizedes lemaradásának felszámolása. A beruházások a megyeszékhelyek jobb elérhetőségét, a regionális és elővárosi vasútfejlesztést, valamint a teherszállítás és a nemzetközi vasúti kapcsolatok erősítését is szolgálják.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban általában tiszta lesz az ég, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 13 fok lesz. Csütörtökön egy gyenge hidegfront miatt labilissá válik a légkör, több lesz felettünk a felhő, és elszórtan zápor-zivatal is előfordulhat. A hőmérsékletben nem lesz változás, marad a kellemes 25 fok körüli csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.
1: Sziasztok, Wolfi vagyok a Punani Masszívból. Hallgassátok a Rádió Mostot itt Kaposváron, mert mi mindig ezt hallgatjuk, amikor idejünk.
2: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népem

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet. Mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szerepet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz is,
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha minak látszik, ami marad itt, ne gondolkodj.

a veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Vadveszélyre figyelmezteti az autósokat a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Közleményükben arra hívták fel a figyelmet, hogy augusztus közepéig tart az őzekpárzási időszaka, ilyenkor pedig a megváltozott viselkedésük miatt megszaporodnak a vadbalesetek. A rendőrség arra kérte az autósokat, hogy ne csak a vadveszélyt jelző tábláknál, hanem minden erdős, bokros útszakaszon, sőt lakott területek közelében is vezessenek fokozott óvatossággal. Megjegyezték, hogy ha mégis vadbaleset történik, minden esetben értesíteni kell a hatóságokat. Újabb játékos igazolását jelentette be a Finó Kaposvár férfi röplabda csapata. Az együttes egy amerikai centert, Connor Campbell szerződtette, aki korábban a UC Irvine egyetemi együttesben csapattársa volt a Finó amerikai centerének Maxim Grigorievnek. A 24 éves, 203 cm magas játékos már a harmadik szezonjára készül Európában. Tavaly Svédországban, előtte pedig Svájcban játszott. Elfogadta az országgyűlés a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokat. A támogatást mintegy 400 000 hátrányos helyzetű gyermek után kaphatják meg a jogosult családok. A támogatásra egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelők és az egyedülálló szülők kapják meg. Az összeget két részletben fizetik ki, augusztus végéig 50 000 forint készpénzben, a másik 50 000 forintot pedig utalvány formájában novemberig. Múzeummá és kulturális központtá alakítják az első magyar autógyár egykori székhelyét Aradon. A csaknem 3 milliárd forintos beruházást főként uniós támogatásból valósítják meg, a munkálatok pedig várhatóan 3,5 évig tartanak. Az 1908-ban alapított gyárban egykor személyautók, autóbuszok és teherautók készültek, később pedig ott gyártották a Magyar Királyi Posta első autóbuszait és Budapest első 150 taxiját is.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban általában tiszta lesz az ég, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 13 fok lesz. Csütörtökön egy gyenge hidegfront miatt labilissá válik a légkör, több lesz felettünk a felhő, és elszórtan zápor, zivatal is előfordulhat. A hőmérsékletben nem lesz változás, marad a kellemes 25 fok körüli csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió.

0: Néhány pihentető óra Kaposvár rádiójával. Rádió Most. Lazítson velünk.
1: Sziasztok, Valkó Csaba vagyok a Compact Discóból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgassátok a dalunkat most!

0: Ez az este csak önről szól. Töltődjön fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Mi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, Péli Barna vagyok, a United zenekar frontembere. Hallgassátok a Rádió Mostot.